Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk, a folytatás pedig David Guettáé, aki ezen a nyáron is óriásit megy majd Ibizán, nem csak a saját parti sorozatával, de ezt kiegészítve nagyon menő világsztár vendégelőadókkal. Hát ott lennénk ezeken, és hát reméljük, hogy néhányan a hallgatók közül ott is lesznek. Ez meg az igazi mai slágere, David Guetta, MyRepublic-kal és az I Don't Wanna Wait-tel itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mekkora hang! És hát ugyanezt tudom mondani a következő előadóra is, mekkora hang! Ray Dalton a folytatásban, aki megjárta a gyerekkórust, megjárta a tenisziskolát, profira vitte, sőt, edző is lett, és mostanában megjárja a legnagyobb színpadokat, és nem mellesleg a slágerista élét. Ezzel az igazi mai slágerrel is, Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a Rádió 1-en.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió Egy, itt csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék Rádió Egy születésnapi fesztivál páros belépőjét 10 órától. Ha meghallunk egy olyan előadót, aki jön a Rádió Egy születésnapi fesztiválra fellépni a világszárjaink közül, akkor azonnal csörögünk, pontosabban egy picit azért így taktikázva, mert hogy 10-nek kell lenni, mondani a Rádió Egy szlogent és adjuk a páros belépőt. Én viszont addig sem lopom az időt, hozom az igazi mai slágereket egymás után, és most az egyik legfrissebb és egyben legnagyobb kedvencünk, Ray, Where Is My Husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: A mikrofonnál Király Tamás, a következő órában pedig olyan nagy kedvenceket hozok, mint például Kéló, vagy éppen Sam Feld újdonsága, aki ugye itt lesz a Rádió egy születésnapi fesztiválon is, de jön majd Kamrát, Cyril, sőt a kezdésben Lady Gaga is. Az igazi mai slágere The Dead Dance, ami a következő zenei óránkat indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb

0: tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiány a legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem jól bírjuk az éjszakát. És remélem, hogy ez a dal is lendít majd egyet rajta, ami hát abban a tekintetben egyáltalán nem újdonság, hogy nem egy új dalról van szó, én legalább 15 éves, viszont van olyan, hogy most fedezi fel, akár 15 évvel később a közönség, Lady Gaga is járt már így egyébként, például a Bloody Maryvel, és ezt a dalt is most fedezte fel a világ, és egyébként imádjuk, Kate Tao, és a Turn the Light Off,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent adtam magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Lali kért, hogy mondjak már pontos helyszíneket, hogy hol lesznek Balázsék, ne csak az, hogy melyik városban. Hát akkor mondom, jövő héten hétfőn, vagyis holnap Győr, Széchenyi tér, Kecs, Sopron, Várkerület, Szerda, Szombathely, Főtér, csütörtök Dunajváros, Városháza tér, pénteken pedig Debrecenben a Kossuth téren várnak majd mindenkit. Balázsék délután 4 órától egy live mix, és 5 órától a színpadon és a mikrofonok mögött Balázsék, ő pedig Kamrád, a Be Mine, amit indítok tőle. Yeah.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. So step to the level.

a Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, amire ma is lehet majd páros belépőket nyerni tőlünk. 10 óra után, ha meghallunk egy fellépőt, aki itt lesz a világsztárjaink közül, akkor 10-ként kell csörögni, és hát halkan jegyzem meg, Sam Felt egyértelműen ilyen, aki most Rosalinnel közösen jön, és szerintem ez a dala lesz feladvány ma. Heart Like Mine. A 10 után ezt meghalljuk, azonnal csörögjünk majd. Ez a Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenden, holnap pedig Balázsék a Balázsék Roadshow-val, de teszem hozzá, reggel is lesz adás, délután pedig már Győrből, a Széchenyi térről várnak mindenkit. Ez pedig az igazi mai sláger, ami a következő zenei órát indítja, Ed Sheeran és az

0: értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern, karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Salamanca követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi főváros jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudásperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Hey, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy akkora hang jön. Whitney Houston, Kygóval közösen ez a Higher Love, amit indítok a rádió egyen. Kellemes éjszakát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megköszi pedig Joel Corival folytatom, aki hosszú hetekig oltott azzal a rajongóit, hogy ott lesz a London Marathonon, és erre nagyon készül, fut, edz, és aztán tényleg ott volt, de felépőként, szóval, hogy nem futott bele a távot, de tényleg ott volt. Joel Corey, aki most a Galantis-szal jön, az igazi mai sláger, a Stay a Little Longer, itt a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki nagyon jó egyedül, nagyon jó bandában, sőt nagyon jó együttműködésekben is. Hát gondoljunk csak a David Guettával közös világsikereire. Most pedig feat lesz-el, egy újabb világsikert mutat Bibi Rexa az igazi mai slágerek között. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizs a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Mérséklődhet a zalai asszályhelyzet, Zalában is keresik az évtesi tanárát, új főigazgató a Nagy Kanizsai Egyetem élén. Már is hozom a részleteket. Sós Kata vagyok. Nem enyhített az asszályon a csütörtöki csapadék, továbbra is nagy a szárasság Zalában. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség. A májusi modellek végre egész bíztatóak, végre látszik némi esély nagyobb mennyiségre is. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet Nyugat-Dunántúli szuperészlelőjétől.
3: Márciusban csak 7, áprilisban 11 esett, tehát ez nyilván kiszáradt a felső réteg. Nyugodtan eshetne 100 mm is májusban, még akkor itt átlag alatt maradna a tavaszt. Megkezdődött talán egy változás. Látszik a középtávú prognózisokból, hogy azért lesz még csapadék a következő egy-két hétben is. Talán nincs még annyira ok a kesergésre. Hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákba érkezik, és kedd délelőtt időjárását határozza majd meg. Ott akár jelentősebb csapadék is hullhat.
2: Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei, az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11.000 jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le a szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében, olvasható a kiírásban. Zalából a többi közt Alsónemesapáti, Zalaegerszegi, Nagykanizsai, Csesztregi, Tótszerdahelyi, Pacsai, Zalalövői és Egervári szakemberekre voksolhatunk május 11-ig. Vezetőváltást jelentettek be a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ élén. Májustól Hegedűsné Baranyai Nóra tölti be a főigazgatói posztot, míg elődje Galambos Ildikó helyettesként folytatja munkáját. A döntést az intézmény fejlesztési irányai és a feladatok hatékonyabb megosztása indokolta. A zaol.hu beszámolója szerint az új vezető régóta az egyetem munkatársa, és célja a képzések, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítése. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Sok napsütésre számíthatunk,

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 10-én az Árménok és a Pálmárka névnaposok, én pedig hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is. Most például Alex Warren-től szenzációs a dal, ez az Ordinary, amit indítok a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Teddy Swims a folytatásban, aki folyamatosan hozza ki az újabbnál újabb dalokat, és folyamatosan nagyon jókat hoz, és amit külön szeretünk benne, hogy tényleg neki aztán valóban van igazi stílusa, amiről megismerhetők a zenéik, meg hát ugye a hangjáról is, mert hogy utánozhatatlan. Ez meg az egyik legnagyobb kedvenc, az igazi mai slágerek között Teddy Swims és a The Door, amit indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ha minden igaz, akkor ma még az ország nagy részén napos idő, holnap meg egyre több helyen eső, de ma azért azt a hát kb. 24 fokot, amit jósolnak, azt élvezzük ki. A napsütést meg az igazi mai slágereket. A hírek után elsőként például Rehab, Ina és Sash és a Rock My Body, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa toplistáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a toplistán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Salamanca követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi főváros jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék. Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért 10 óra után, ez fontos. Keresni kell majd azokat az előadókat, akik jönnek a Rádió egy születésnapi fesztiválra. Hát Cyril egyértelműen ilyen világszer előadó. Vele is bulizunk majd május 24-én, és ő az, aki ezt a remixet készítette Ed Sheeran kamerájából.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék rócsója holnap pedig indul, viszont nagyon fontos délutáni rócsó, 4 órától minden helyszínen live mix, 5 órától pedig jönnek 8-ig Balázsék nagyon-nagyon menő játékokkal is. Hát nem nagyon menő nyereményekkel. Először hétfőn Győrben, aztán kedden Sopronban, szerdán Szombathelyen, csütörtökön Dunaújvárosban, pénteken pedig Debrecenben várnak mindenkit. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, mert hogy ahogy ígértem, hozom az igazi mai slágereket, az egyik legújabb Ray Daltontól a Blood Runnin', ezt indítom már is.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fenntartatósági hetet rendeztek Nagykanizsán, vizsgálják az aszbeszt gyanús zalai helyszíneket, nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A környezetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet egy tematikus programsorozattal a Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszán. A fenntarthatósági témahéten diákok és felnőttek egyaránt betekintést nyerhettek a körforgásos gazdaság működésébe. Interaktív előadásokon mutatták be például, hogy mi történik egy műanyag palackkal a hulladékká válástól az újrahasznosításig. A résztvevők gyakorlati foglalkozásokon saját készítésű termékeket is kipróbálhattak. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Folyamatosan érkeznek a jelzések Zalában is az aszbeszt gyanús kőzúzalékkal kapcsolatban. A Vármegyei Kormányhivatal több helyszínen is vizsgálatot indított, miután felmerült, hogy az érintett anyag osztrák bányákból származhat. A jelenlegi információk szerint Zalaegerszegen egy parkoló mellett utak és bicikliutak is érintettek lehetnek. Az egyik parkolót már lezárták, a szakemberek pedig helyszíni ellenőrzéseket végeznek. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeket ne bolygassák, mert a felszálló por egészségügyi kockázatot jelenthet. Számolt be róla a zaol.hu. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkéken szereplő információk valóban helytállóak-e. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok két területre terjednek ki. Egyrészt a megtévesztő jelölésekre és a címkéken feltüntetett információk megfelelőségére. Ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyag összetétele vonatkozó információk. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli délkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 7 és 14, délután 23 és 28 fok között valószínű. Óvatos közlekedést kívánok és szép hétvégét. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghallgatottabb

my heart. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék rócsója pedig holnap elindul, délutáni rócsó, nagyon fontos, ne reggel keresse őket senki majd Győrben, a Széchenyi téren, hanem délután 5-től, pontosabban már 4 órától bátra, mert hogy akkor mi már ott leszünk, live mixel, 5 órától pedig érkeznek Balázsék is, és 8-ig élőben pörög a műsor, rengeteg ajándékkal és nagyon nagy hangulattal, szóval először Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen az állomások, ez pedig az igazi mai slágerek között egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Zalai tűzoltók is csatlakoztak az országos véradáshoz. Új főigazgató a Nagy Kanizsai Egyetemi Központ élén lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Országos véradási akciót szervezett a tűzoltóság napja alkalmából a Katasztrófa Védelem és a Magyar Vörös Kereszt. A kezdeményezéshez zalai tűzoltók is csatlakoztak Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen. A többnapos akcióval azoknak nyújtottak segítséget, akiknek vérre vagy vérkészítményre van szükségük. A Zalai Katasztrófa Védelem hangsúlyozza, a jövőben is folytatják az együttműködést a Vörös Kereszttel. Vezetőváltást jelentettek be a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ élén. Május 1-től Hegedűsné Baranyai Nóra tölti be a főigazgatói posztot, míg elődje Galambos Ildikó főigazgató helyettesként folytatja a munkáját. A döntést az intézmény fejlesztési irányai és a feladatok hatékonyabb megosztása indokolta. Az AOL.hu beszámolója szerint az új vezető régóta az egyetem munkatársa, és célja a központ további fejlődése, valamint a képzések és nemzetközi kapcsolatok erősítése. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak az ellenőrök. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
2: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi Supermentába. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban három olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett MÉBIC engedélyével. Volt két készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek, ami a nem megfelelt kategóriába került.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli délkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 7 és 14, délután 23 és 28 fok között valószínű. Óvatos közlekedést kívánok és szép hétvégét. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most picivel fél hét után pedig egy kis Rádió 1 születésnapi fesztivál hangulat, ami pontosan 2 hét múlva lesz. A dátum május 24-e, az összes Rádió 1 DJ mellett pedig jönnek a világsztárok Cyril, Samfeld, a Swish Disco, valamint extra fellépőként Tóth Abigail és Accent párosa, akik tudti, hogy ezt a dalt is élőben előadják majd. Amit most indítok, az igazi mai slágerek között ez a Sugar Daddy a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Jó, ez mi kell oda? Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Seinfeld a folytatásban egyenesen Hollandiából. Hát szerintem nem kell felsorolni, hogy hány nagy, zseniális DJ-t kaptunk Hollandiából. Hát ő az egyik, aki már 11 éve ontja magából a slágereket, sőt 2020 óta saját kiadója is van, és sorban állnak a világsztárok, hogy vele dolgozzanak. Ezt a dalt például Rosalinnel készítette, aki 2 éve Ed Sheeran koncertturnéján volt az előzenekar. Az se kis dolog. Ez pedig a közös igazi mai slágerük, a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. És mit kell még tudni Seinfeldről? Ő maga mondja el most.
1: Hi, I'm Seinfeld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, én pedig ilyen nagy kedvenceket hozok a következő órában is majd. Elsőként Lady Gagától. A The Dead Dance már bekészítve, előtte viszont mutatom, hogy hogyan lehet páros belépőt nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, ami pontosan 2 hét múlva lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tisztől after party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak három hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mérséklődhet a zalai asszályhelyzet, Zalában is keresik az évtesi tanárát, új főigazgató a Nagy Kanizsai Egyetem élén. Már is hozom a részleteket. Sós Kata vagyok. Nem enyhített az asszályon a csütörtöki csapadék, továbbra is nagy a szárasság Zalában. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség. A májusi modellek végre egész bíztatóak, végre látszik némi esély nagyobb mennyiségre is. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet Nyugat-Dunántúli szuperészlelőjétől.
2: Csak 7, áprilisban 11 esett, tehát ez nyilván kiszáradt a felső réteg. Nyugodtan eshetne 100 mm is májusban, még akkori átlag alatt maradna tavaszt. Megkezdődött talán egy változás. Látszik a középtávú prognózisokból, hogy azért lesz még csapadék a következő egy-két hétben is. Talán nincs még annyira ok a kesergésre. Hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákba érkezik, és kedd délelőtt időjárását határozza majd meg. Ott akár jelentősebb csapadék is hullhat.
1: Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei, az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 ezer jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le a szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő

0: igazgatói posztot, míg elődje Galambos Ildikó helyettesként folytatja munkáját. A döntést az intézmény fejlesztési irányai és a feladatok hatékonyabb megosztása indokolta. A zaol.hu beszámolója szerint az új vezető régóta az egyetem munkatársa, és célja a képzések, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítése. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli délkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 7 és 14, délután 23 és 28 fok között valószínű. Óvatos közlekedést kívánok és szép hétvégét. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Justin Bieber, akinek lassan 2 éves a gyereke, és egy csomó cuki programjuk van közösen, legutóbb például horgáztak. Na, én viszont ebben az órában sem állok meg, egymás után hozom az igazi mai slágereket, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő például Martin Garrix Jax-szel közösen ezt is imád.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék, Rádió Egy születésnapi fesztivál páros belépőkért. 10 óra után kell extrán figyelni azokat az előadókat, akik érkeznek a bulinkra pontosan 2 hét múlva, és ha meghallunk egy ilyet adásban, akkor csörögni kell 0620 311 111, mindez 10-ként mondani a Rádió Egy szlogent, és adjuk a páros belépőt. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc közben, David Guetta, One Republic és az I Know My Way-t jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fenntartatósági hetet rendeztek Nagykanizsán, vizsgálják az aszbeszt gyanús zalai helyszíneket, nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A környezetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet egy tematikus programsorozattal a Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszán. A fenntarthatósági témahéten diákok és felnőttek egyaránt betekintést nyerhettek a körforgásos gazdaság működésébe. Interaktív előadásokon mutatták be például, hogy mi történik egy műanyagpalackkal a hulladékká válástól az újrahasznosításig. A résztvevők gyakorlati foglalkozásokon saját készítésű termékeket is kipróbálhattak. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Folyamatosan érkeznek a jelzések Zalában is az aszbeszt gyanús kőzúzalékkal kapcsolatban. A Vármegyei Kormányhivatal több helyszínen is vizsgálatot indított, miután felmerült, hogy az érintett anyag osztrák bányákból származhat. A jelenlegi információk szerint Zalaegerszegen egy parkoló mellett utak és bicikliutak is érintettek lehetnek. Az egyik parkolót már lezárták, a szakemberek pedig helyszíni ellenőrzéseket végeznek. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeket ne bolygassák, mert a felszálló por egészségügyi kockázatot jelenthet. Számolt be róla a zaol.hu. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkéken szereplő információk valóban helytállóak-e. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok két területre terjednek ki. Egyrészt a megtévesztő jelölésekre és a címkéken feltüntetett információk megfelelőségére. Ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyag összetételre vonatkozó információk. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli délkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 7 és 14, délután 23 és 28 fok között valószínű. Óvatos közlekedést kívánok és szép hétvégét. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és kulisszatitok, ilyen elképesztő, hatalmas kupac technika itt a stúdió előtt, mert hogy már minden össze van készítve a technikai és IT stábunktól, amit vinni kell Balázsék rocsójára. Holnap reggel indulnak, hogy délutánra a színpad patikán álljon. Elsőként ugye Győrben a Széchenyi téren, mert hogy délutáni rocsó lesz. Először 4-től 5-ig live mix, aztán 5-től 8-ig Balázsék, és a győri helyszín után irány Sopron, aztán Szombathely, Dunajváros és Debrecen. Ezek a rocsó állomások. Ő meg James Hype a Ferrari-val.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Én még egy kicsi extra lendülettel készültem azért így az óra végére. Mielőtt jönnének Balázsék a Balázsék Weekenddel, akik holnap reggel is jönnek friss adással, délután pedig már az első rócsóállomás helyszínen Győrben várnak mindenkit, meg hát nem csak Győrben, hanem az egész országban, mert hogy minden frekinken hallani lehet. Na, viszont ahogy ígértem, ez még egy nagy kedvenc most Bibi Rexától, Faithless-szel közösen. A New Religion, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mestergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint, az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
6: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
8: Privát MR-vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek: sorsoemeri.hu.

0: Rádió 1 Top 50. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Zalai tűzoltók is csatlakoztak az országos véradáshoz. Új főigazgató a Nagy Kanizsai Egyetemi Központ élén lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Országos véradási akciót szervezett a tűzoltóság napja alkalmából a Katasztrófavédelem és a Magyar Vöröskereszt. A kezdeményezéshez zalai tűzoltók is csatlakoztak, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen. A többnapos akcióval azoknak nyújtottak segítséget, akiknek vérre vagy vérkészítményre van szükségük. A zalai Katasztrófavédelem hangsúlyozza, a jövőben is folytatják az együttműködést a Vöröskereszttel. Vezetőváltást jelentettek be a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ élén. Május 1-től Hegedűsné Baranyai Nóra tölti be a főigazgatói posztot, míg elődje Galambos Ildikó főigazgató helyettesként folytatja a munkáját. A döntést az intézmény fejlesztési irányai és a feladatok hatékonyabb megosztása indokolta. Az AOL.hu beszámolója szerint az új vezető régóta az egyetem munkatársa, és célja a központ további fejlődése, valamint a képzések és nemzetközi kapcsolatok erősítése. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak az ellenőrök. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
3: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi Supermentába. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban három olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett MÉBIC engedélyével. Volt két készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek, ami a nem megfelelt kategóriába került.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli délkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 7 és 14, délután 23 és 28 fok között valószínű. Óvatos közlekedést kívánok és szép hétvégét. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Jaj, olyat láttam tegnap, gyerekek, amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt. Bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kellett állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, na, gyönyörű hosszú hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket
6: ért. Hatamagnézium, vagy igen, cink, vagy
5: igen, köszönöm, hogy felírtad ezeket.
6: Ezt a mindenségét
5: neki. Csak amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpa,

0: Te csaj.
1: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden tudja.
2: Önazonos. Önazonos. Önazonosnak tűnik. Igen.
1: Ilyen vadangyal, nem? Milágrosz típusú
0: nő. Egy kicsit az én, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
1: De volt hozzá hang is, az a gargarizálás?
0: Nem hallottam szerencsére.
1: Ha, úgy lett volna az igazi.
0: Mert az még megrázunk lett volna.
1: Nem, hogy focizott előtte?
2: De várj, hogy köpeted? Egy ráspriccelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, hát, nagy ívben, mert ugye több fajta van, tehát igen. Hogy én négy fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni. Meglepődnél, hogy milyen jó.
0: Nem, a második, tehát nem spriccelős.
1: Azután
0: történt,
1: hogy meglátott téged?
0: Nem látott meg, sétált.
1: Te függetlenül volt.
2: Felét köpött, ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett.
0: Igen, és azt mondja, hogy most leköpöm ezt a srácot.
2: És beküldött neked a szélvédő? És hova? Földre?
0: Igen. Igen.
2: Jó arc.
0: Tényleg?
2: Jó arc, te önazonos.
1: Ez egy hátúa volt.
0: Én egy másodperc alatt kiábrándultam, elfelejtettem.
1: És hogyha kicsit megemelt volna az egyik lábát, és meg oda durrantott volna egyet.
0: Azzal visszajött volna.
1: A nullán vagytok akkor.
2: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
0: Mondom, tehát, rá, belváros kellős közepe.
2: Belváros, ott volt a 9-ben való kína, a szemétégető környékre, az illatos úton a felé mentél.
0: Szerintem viszonylag kevés a kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
2: És hogy nekem ezzel nincs bajom, képzel el.
1: Én minden köpködőtől undorodok.
0: Oké, megtörténik ez a dolog.
1: Férfi nő, teljesen mindegy, a köpködés annyira gusztustalan, annyira gusztustalan.
0: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
1: Egy intim masszázsra.
2: Igen.
0: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
2: Na most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy most azért,
0: nem tehát, tudom, nekem olyan kicsit ilyen fújból.
1: Nem, én ezt úgy szeretném ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye, biztos, hogy a hangja sem olyan, mint amilyennek elképzelhető.
2: Igen, tök más az egész nő, tök más az egész férfi. Ő egy férfi valójában.
1: Igen, tehát aznap volt, amit el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, miatt szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
2: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen, egy ilyen...
3: Hello,
2: Mikály Ferike. Gyere még! Foszítsd a családba, nőttem fel.
3: Stampendit húzzunk fel, Ferike.
2: Oda nézzi, oda, fötty, megint kirakta.
1: Lehet, Puskásnak volt az unokája.
0: És ő is köpködött, akkor
1: unoka is. Nyomják, igen. Miért köpködnek.
0: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
2: De válogatós lettél te felé, de válogatós
1: lettél. Nem, hát tudom, hogy tudják nyelni.
0: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél ettől válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és
1: egy
0: másodperc múlva tört össze az a
2: igen,
0: kép.
2: A köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy...
1: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Na, az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor onnantól kezdve tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
0: De ő nagyon szimpatikus volt.
1: Most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek, és hogy ott akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
0: Az az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
1: Igen, a köpés az benne van. Illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék.
2: Komolyan mondom.
0: Ez első randi volt?
2: Na most miért kéne bezárnom az ajtót?
0: De első randin.
1: Várj, történetet. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik.
2: Te olyan finnyások, komolyan mondom. És ha összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárnom az ajtót. Strókot kapok pisilés közben, érted? Hát, egy nyitott ajtónál pisilés azonnal a randi off.
0: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
2: Igen.
0: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
2: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
0: Persze.
2: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem?
1: Nem,
2: lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
1: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abba, hogy ne beszélget, és elmész pisilni, hanem az van, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapulta.
2: És ilyes nyitva hagyja az ajtót.
1: És, igen, és az ilyen...
2: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil. No.
1: Középsugaras.
2: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így
1: azt írják,
2: az egy kicsit lélekromboló.
1: Nem csutkája
2: nem volt?
0: Nem volt időm megfigyelni.
2: Nem, rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem volt Ádám csutkája?
0: Csaj volt, hát látom, jó lábak, magas sarkú.

0: A Titanicban is köpni tanítja Rose-t a DiCaprio, tehát igazából egy...
1: Egyébként igaz.
0: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
1: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
0: Igen. Magyar, mit tudtunk?
2: Hogy kézzétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
1: Mi van? Ne, hagyjad már!
2: Bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
0: Nekem ma ezzel sincs bajom.
2: Szóval, hogy csak szeretném, hogy
1: megkezdeni.
2: Bármit felhúzhat.
0: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámba. Nyíregyháziként, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
2: Sajnálom, tudom, tehát, de nem is
0: a köpés és a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak, érted? Ezek kiverik a biztosítékot.
2: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsosultam.
1: Úri lány
0: lett, látom. Most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
1: Fogadjuk, hogy köpködte is.
2: Soha nem tudok köpni se. Sebből fogni, se köpni nem tudok igazán jót.
1: Meg kell tanítsuk.
0: Nálunk a baráti társában volt egy lány, aki nagyon szép volt, de gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, hisz megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukiznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék.
2: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben és elfogadásban.
0: Igen, egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
2: Igen. Azt írják, hogy pápa jött, gyönyörű lába van például. Na, de az is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye? Hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
0: Nem is tudom, hogy láttam-e köpködő nőt. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, de egyébként tényleg fura, hogy egy nő köpi. Nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát már, hogy a pasi köpködnek, hogy egy meccsen, oké, de egy nő, és randiztok, vagy látod, vagy odaköp az utcán, ez azért ez így nagyon ritka. Ez nagyon, főleg egy jó csaj, nem megszokott.
1: Igen.
0: Nem megszokott.
1: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
0: Igen. Nem nyitott ajtó, nincs is ajtó, a WC-nken szilveszter küldte nekünk, igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
2: Micsoda még egyszer?
0: Hogy nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani. De vele sétálod kis kosztümbe, magas sarkuba.
2: Nem! Ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, mi a legdurább, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban, és
0: jó, akkor... Jó, hát azért az Mordor.
2: És akkor látod, hogy
1: hazott...
0: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
2: Igen, hogy nem, az ott a járdán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalanabb...
0: Picsináltátok már valaha?
2: De nem is képtelen
0: kell hozzá menet cél? Vagy hogy? Tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából? Csak a lendület?
1: Hát nem, már fújsz egyet orra.
0: És azt mondom, hogy a lendület maga kiviszi a szél.
1: Úgy van, egyiket befogod, mutatom. Aha.
0: És iszonyatosan nyomsz egyet.
2: Nem.
1: Ezt is megtanítom neked.
0: Ne. Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, álljál oda.
2: Szerel
0: a nózid.
1: Én érzem, hogy a rócsó alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
2: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De milyen helyzetben volt szükséged erre a
1: tudásra? Nincs zsebkendőd. Például,
2: ott az alsó nadrágod.
1: Hát nem fogom levenni az alsó gatyámat, azért kifújjam az orrom.
2: Ezen a ponton hidd el, még az is elfogadhatóbb lenne.
1: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott befogol,
0: De akkor valószínűleg egy erős fújástól kijön. Ennyi. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaj a nyelvi nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit? Persze. Elnyomja a csaj a nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilésre az előbb tartottuk, fogja a csaj a nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szemasz.
2: Ami viszont fizetek. Ami nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le egy gyertyát, nem elfújja, csak így összenyomja az ujjával. Tudod, csak ég a gyertya, és akkor csak
1: nyál az előtte,
2: nem nyál, csak így összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, hogy összenyomja. Figyelj, az olyan, hogy rá, jó.
0: Oda nézzél mennyire.
1: Szia, az best fiú.
2: Hát érdekes. Hát ez nagyon férfias volt, na mindegy.
0: Igen. Orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
1: Orosz, igen.
0: Ez az orosz zsebkendő.
2: Az oroszokról csak jó dolgok neveztek el. Orosz rulett, orosz zsebkendő, orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
0: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja a gyoros zsebkendővel, itt kifújja az orrát. Szerintem... Ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, de hogy egy nő az így fújja ki az orrát, egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
2: Alapban az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
0: Mi van benne, egy kanyar, vagy miért?
2: Nem, ilyen furcsa, öblös, ilyen turcsi. nem tudom, nem is tudom, ki tudnék, mert nézd meg ebből a hórihorgasból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
1: Milyen hórihorgas? Ez egy rendes férfias orr.
2: Hát igen.
1: Így néz ki.
0: Igen. És a technika az, hogy az orrodon beszívod a levegőt, befogod és fújod ki.
1: De te nem csináltál még ilyet?
0: Én így, nem
1: egy
0: tudom.
1: Egy jó befogó.
2: Jaj, és az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oknál fogott, azt teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
0: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad, csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
2: Egy olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után.
0: Igen.
2: Fújja bele, tudod, az orrát a izébe.
0: Egyébként az első randi után kemény lett. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondja, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a vécére, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért, hogy kijön, és jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szörnyűen fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent az zuhany alatt. Na? És hallod a körömcsipet. Hallod a körömcsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
1: De például zuhany közben nem fújsz?
0: De abszolút simán.
1: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
0: Hát ott azonnal van víz.
1: Hát értem nagyon, én, de sokkal...
0: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjam, persze. Tessék?
2: Ezért fog Zsülle megmenekülni a hantavírus elől.
1: Nem, mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezetben.
0: Tessék, zuhany alatt pisi, tessék,
2: teljesen kész. Természetes. A zuhany alatt pisi.
0: És akkor mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
2: Azért, mert az takony, gusztustalan.
0: De lemosod.
2: De lemosod. Nem, az akusztikája, tudod, ahogy az egész történik. Vagy van az ilyen, amikor a dohány... Van a dohányos felhő, és tudod, amikor így tudod, hogy...
0: Ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan felkölk, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
2: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát hogy konkrétan azon, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van. Igen. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarjod azt a párkapcsolatot amúgy.
0: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol, zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniával.
2: Nem? Nagyon jókat írnak, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki magyarázna, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
0: Én is szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
2: A börtön évek visszajönnek.
0: A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
1: És akkor...
0: Hát van egy,
2: de mennyire hátra?
0: Egy kicsit. De, ugye nyelv, de fontos, hogy lesúrolom.
2: A seggedbe dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
0: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Nem lehet pisi, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálatok? Hol értek? A pác az árdába
2: értek. De mit te nyelvgyöködet mosod? Vagy
0: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak hanem a nyelvedet
2: Anna
0: is
2: ne bólogassá, Anna ne bólogassá.
0: Le kell most a
1: nyelvegészséges. A nyelvmosás.
0: Le kell most a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanatnyi hang, adok egy ilyen
2: hát, senkinek se könnyű. De azért megnézzük egy reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót tiktokra. Szeretném bele egy reggeli rutin.
0: Nem jöttünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben öklendezés. Az a beugró, valójában.
2: Az a beugró?
0: Az a beugró. Igen.
2: Hát egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a háromnak egymás mellett volt az erkélye.
1: Na és milyen jó volt?
2: Onnan tudtam, hogy mennem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigiszagot.
1: Hát csukott ajtónál aludjál, ne úgy.
2: Hú, felszállt a füst, akkor indulnék el.
0: Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé, a fogkevés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
2: És nincs hatása az ízérzékelésedre?
1: De annál jobb.
0: Annál jobb, annál tisztább
1: hát
0: a nyelved.
1: Hát egy ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
2: Tehát akkor, amikor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versenek előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
1: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
2: Nagyon durva.
0: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdás sokan csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsi törlővel végig mennek mindenhol. Nem?
2: Érdekes.
0: Hát egész testes popsi törlést csináltok?
1: Nem áll, hogy azzal.
0: Ugye, hogy van benne valami bizarr?
2: Kérdezzetek, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző. És akkor, amikor a férjemnek be volt gipszel a lába combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezze azért, hogy törődve van vele.
1: De nem törölted le, csak odaadtad neki.
2: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy át tud törölni a lábaidat, meg ilyenek.
0: Aha, de érdekes. Ezt nem, ha nem használnám, vagy ilyen nem nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal a törbe
2: körül. Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a hatása, de olyan, hogy szerintem tök jó érzés. Mert, hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlővel, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet. Tehát,
0: igen, van egy, érzet.
2: Igen, és hogy ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztasági érzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
1: Hozzá már nekünk motorozásnál jól jön.
2: Hogy lezuhanyozzál így a megállókba?
1: Hát aztán... úgy 3 naponta, igen.
0: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? 3 perc.
1: Addig az alatt pont letusolsz.
0: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
2: Hát ezért nem? Használják a betegek, nem pedig az egészséges emberek.
1: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk, az hogy akkor viszont nem kell tusolni.
2: Drága... Az arcod, nyakadat át tudod törölni vele.
0: Aha, már nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem, fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között.
2: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Mert igen, aztán de tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
1: Így
0: Popsi törlő? Üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. ez egy fontos dolog, hogy ott rendrakás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég. Igen. A reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Az nagy küzdés reggel. Azért azt mi is. Azt mi is megértjük egyébként.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szabadkon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mérséklődhet a zalai asszályhelyzet, Zalában is keresik az évtesi tanárát, új főigazgató a Nagykanizsai Egyetem élén. Már is hozom a részleteket. Sós Kata vagyok. Nem enyhített az asszályon a csütörtöki csapadék, továbbra is nagy a szárazság Zalában. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség. A májusi modellek végre egész bíztatóak, végre látszik némi esély nagyobb mennyiségre is. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet Nyugat-Dunántúli szuperészlelőjétől.
2: Márciusban csak 7, áprilisban 11 esett, tehát ez nyilván kiszáradt a felső réteg. Nyugodtan eshetne 100 mm is májusban, még akkori átlag alatt maradna tavaszt. Megkezdődött talán egy változás. Látszik a középtávú prognózisokból, hogy azért lesz még csapadék a következő egy-két hétben is. Talán nincs még annyira ok a kesergésre. Hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik, és kedd délelőtt időjárását határozza majd meg. Ott akár jelentősebb csapadék is hullhat.
1: Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei, az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11.000 jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le a szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében, olvasható a kiírásban. Zalából a többi közt Alsónemesapáti, Zalaeg Gerszegi, Nagykanizsai, Csesztregi, Tótszerdahelyi, Pacsai, Zalalövői és Egervári szakemberekre voksolhatunk május 11-ig. Vezetőváltást jelentettek be a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ élén. Májustól Hegedűsné Baranyai Nóra tölti be a főigazgatói posztot, míg elődje Galambos Ildikó helyettesként folytatja munkáját. A döntést az intézmény fejlesztési irányai és a feladatok hatékonyabb megosztása indokolta. A zaol.hu beszámolója szerint az új vezető régóta az egyetem munkatársa, és célja a képzések, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítése. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli délkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 7 és 14, délután 23 és 28 fok között valószínű. Óvatos közlekedést kívánok és szép hétvégét. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közben találtunk egy kutatást, és ez így mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készüljenek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készüljenek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
1: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban... Ez
0: inkább úgy képzeld, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeid, a gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. Hát ott ezeket vagyunk. A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görben legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbennek a legaljától felfelé ívelés van.
2: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
0: Van egy szám, ahol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék? Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb? Nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség 20 évesen, nehéz.
2: Mennyi vagy?
0: Bejön egy házastárs elvesztése, nehéz. Egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkaiváltás. Tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
1: akkor van remény.
0: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
1: Aha.
0: Na.
2: Ha azt mondjuk, hogy életút fele. De nem, egyébként én nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolnék.
0: 55-öt mondasz.
1: Én
0: aha.
1: Is ezt mondom, én 52-53-at
0: mondtam. 52-53.
1: Na, igen, uh-huh. Értve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
0: Van, aki az élet
2: tartósan kell.
0: Naposold először.
1: Akkor mi azt mondjuk, a Julival ilyen 52 és 55.
0: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
3: 47 évesen házasodtam. Úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
0: Mi ez a lábszak?
2: Nem, ez nem Júli
1: is Zsínes, hol a kis papucs?
0: Mi ez a papucs? Ki ez a papucs itt, te jó Isten? Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyugos, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
2: Várj, akkor ez viszont sokkal korai időpont.
0: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
2: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
0: korábbra hozod egy kicsit.
2: Akkor ilyen 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
0: Szerintem 30 évesen még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még előtted az élet, munkahelyed van,
1: hát akkor még hiszel friss magadban, házas tele vagy. Tele vagy erővel,
0: megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztos abban, hogy mit vállaltál, benne vagy, próbálod csinálni, jól csinálod. Lelkes vagy, fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy. Tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted, az ott a 30-35-ben. Tele vagy optimizmussal. Most nyilván, valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
2: Mikorra fogy el?
0: 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leírni, mert a terhek lekerülnek rólad.
1: 8 éve fölfelé jövök.
0: Érzel?
2: 45-47?
0: 45-47, ez a számítás.
2: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadszarul.
0: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
1: Inkább
2: ez a Tóbi.
0: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölvetted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Milyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na, mit mondtok
1: el? Benne van az elfogadás.
2: Az.
0: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
1: Igen. Így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, mert, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, mindegy. Vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek, igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
0: Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
2: Én 46 éves vagyok.
0: De te is egy felfelé velő szakaszban igen. vagy.
1: Miből látod?
0: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
1: Hogy honnan jössz?
0: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz. Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
2: Nem, hát most mondok egy példát. Kezdek igazán elszomorodni.
0: Most mondok, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen. ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
2: Óriási
0: de ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
2: Hogyne, persze.
0: Kirepülnek most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
2: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, hát ezek a dolgok, ezek most jönnek, de például az, hogy...
0: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
1: Van egy csomó más ellé.
0: Bóbi simattak, 3 éve érted.
2: Hangulatzavarok,
0: erős izzadás.
2: Száz a bőröd, múlik a haját.
0: Igen, hajszürkülés, hajhullás. Görbe legalja. Hát én nem már csak romlani fog. Tehát, hogy de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
2: Könnyebbül, tehát, hogy... egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
0: Implantátumcsere.
2: Az. És látod...
0: hogy az implantátumot kifolyik.
2: Hiába cserélem. Már sehogy nem
1: lehet, érzi. Hogy rossz az út, amin jársz.
2: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
0: Aha.
2: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
0: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
2: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen másfél-két év, amíg úgy megérkezek
0: amíg
2: újra.
0: Amíg végleg kiesnek a fogaim.
2: Amíg teljesen elengedem ezt.
0: Teljesen, te csontvitkulás.
1: Logó, tacskóbőr, minden.
2: Akármennyit kerázom.
0: Kirabolt hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
2: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a fejem.
0: Pesszimistában látod, milyen a sportolsz, ha karban tartod magad. Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon tudjátok, hogy vége, nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
4: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehetsz, Ferivel vagyok ugye egy korcsban.
0: Nem érzed az ú-görbe aját?
4: Nem.
0: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
4: Hát, fölfele megyek. Megmondom neked.
0: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguld azt.
4: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát meg az szembesülsz egy társaságba, nem vagy tényező.
0: Ugye ezt a nők úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnál. Szóval bemész egy étterembe, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
2: És tudod, hogy a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip,
0: Na, de akkor mi az ugörbe fölfelé ívelő szakasz?
4: Nálunk most a munkások.
1: Neked
4: van ugörbé, de férfiaknak van ugörbé.
0: Nekünk az ugörbe fölfelé ívelő szakasz a motorozás.
4: Igen.
0: A kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az ugörbe.
2: Hogy becsajoztak és felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
0: De várja, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
2: Mert addig fáradnak el.
0: Egy csomó
1: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves
0: sorban, hát ez egy férfi sztereotíp, hogy a férfi lelép kabrióval 20 éve fiatalba. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok csak 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felső tesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
2: Nem feltétlenül örömére. Egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg lelki érés, ami egyébként, amivel mi már rendelkezünk.
1: Jaj, Júli, hagyjad már!
0: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán.
2: Ezt remélem.
0: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az ugörbe alját. Jó, miből érzed az ugörbe alját? Írjanak azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok és nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az ugörbe alján, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
2: belőle. Hány éves vagy?
0: Én 49 leszek 2 hónap
1: már
0: múlva.
1: Már ő kifele jön.
2: Mit beszéltünk 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
0: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
1: Hát 47 éves voltam.
0: 47 éves voltam,
1: mondjuk.
0: Mit akarsz ezzel mondani?
2: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekében csináltad?
0: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod,
2: apa.
0: Igen, belenézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
2: Tehát volt egy ilyen kis volt. Kapuzárás.
0: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
1: Hát azt mondják rá.
0: De hogy elmész gyúrni, ez a klasszik persze. Kapuzárás?
1: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
2: Őszhajszálakat tépkedtél már?
0: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
2: De olyan,
0: Na, hogyha már egyet akarsz mondani, az ugörbe alján vagyok, nézzek körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
2: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
0: Az 47.
2: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
0: Ja, értem. Tehát mióta gödör alján nézzünk körbe.
1: Fogjuk meg egymás kezét,
0: szorítsuk meg. Rácsuk ki egymást.
4: Igen, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod, kijössz a gödörből, kis
0: akkor kijössz a gödörből. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
2: 34 éves.
0: 34, és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után, gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyon, felezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
2: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
0: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írt a Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok, de most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
1: Júj, de nagy váltás!
0: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
2: Valószínűleg nem ironizál.
0: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja be. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma, unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki el jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Márk küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már W, üszidi. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS, és nagyon jó, 32 vagyok. Vagyok. 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
1: Hát benne van.
0: Igen?
1: Benne van.
2: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy a elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
0: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főt le a kávét 45-50 évesen.
1: Süthet a nap neked is.
0: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
2: Anna,
0: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt mondja, gyere a mamához egy kicsit, gyere ide.
1: Neked el gyere tudjuk ide ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusos. Hát jöjjön,
0: hadd szóljon.
2: És az. Ide, merre veszem? Semmi gond.
0: Nincs ezzel baj. Írják, hogy itt az van itt lehetőség.
4: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy
0: olyan kapós vagyok.
4: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt nézd, a Zsülánt át is ölelt a
1: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
4: Én is az vagyok.
1: Te is?
4: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani. Szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
2: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
4: Vannak, és ezek, megmondom azt, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
0: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
4: villantál? Nagyon jóképű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
0: És úgy volt az a tipi, az az összenézés, ami lehetett volna?
4: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
2: innánk
4: egy kávét esetleg, mit szólt.
0: Tehát, hogyha tovább vihetted volna?
4: Valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég.
0: Plusz, hát ugye, a gondolat elég, hogy tovább vihetted volna.
4: Van egy férjem, azért
1: de legalább a kezdetek összeérte, hogy nyúltatok az akciós tej fölér?
4: Nem.
0: De ott van a villanás. De ott a villanás.
4: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, de azért valaki számára még látható vagyok.
0: Mit látsz?
1: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
4: De
0: személy! Tudom, hogy csak a tenalédiért nyúltál. A felső polcon volt a tenalédi.
4: Nyomorult, megjegyzem a számodat.
1: Ez az. Vannalva ezzel.
0: Felszer rakva valamilyen oldalra.
2: Juli, még bármi jöhet. Kézenfogva a menopauzával.
4: Jöttök ti még ide.
0: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
4: Hát az ez... nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Ahogy mondta James Dean, így gyorsan, haj meg fiatalon, és jóképű hulla leszel.
0: Igen. 30 korom és óta 40 pluszos nők sorva állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek. Rájuk nagyon hálásak. Hát tudod, 30 pluszosként az U-görbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk. Tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt
1: írta. Ez az alja, és innen föl.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda-

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak három hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint, az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Privát MR vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek: sorsoemeri.hu.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

0: Muki. Öveken de kapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
3: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a rádió egyen.
4: Fenntartatósági hetet rendeztek Nagykanizsán, vizsgálják az aszbeszt gyanús zalai helyszíneket, nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A környezetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet egy tematikus programsorozattal a Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszán. A fenntarthatósági témahéten diákok és felnőttek egyaránt betekintést nyerhettek a körforgásos gazdaság működésébe. Interaktív előadásokon mutatták be például, hogy mi történik egy műanyag palackkal a hulladékká válástól az újrahasznosításig. A résztvevők gyakorlati foglalkozásokon saját készítésű termékeket is kipróbálhattak. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Folyamatosan érkeznek a jelzések Zalában is az aszbeszt gyanús kőzúzalékkal kapcsolatban. A Vármegyei Kormányhivatal több helyszínen is vizsgálatot indított, miután felmerült, hogy az érintett anyag osztrák bányákból származhat. A jelenlegi információk szerint Zalaegerszegen egy parkoló mellett utak és bicikliutak is érintettek lehetnek. Az egyik parkolót már lezárták, a szakemberek pedig helyszíni ellenőrzéseket végeznek. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeket ne bolygassák, mert a felszállópor egészségügyi kockázatot jelenthet. Számolt be róla a zaol.hu. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak,

0: És aztán kicsit jobban utána jártunk, és kiderül, hogy Magyarországon van ilyen, hogy ölelés terapeuta. Vagyis elmegy hozzá valaki, akivel egy rövidebb vagy hosszabb beszélgetés után, az mindjárt kiderül, megölelget az illető téged, és ott ülsz, és a puha karjaival egy meleg ölelést kapsz tőle.
1: Vajon ő is 3,5 millió forintot keres ezzel havon?
0: Gyanítom, hogy nem a New York járakon dolgozik, vagy London járakon, vagy nyugat-európai járakon. De hát ugye tudjuk az ölelés fiziológiai hatását, az rendben van, hogy mi szabadul fel, meg mi termelődik. De és üljek ott én valakivel, aki egyszer csak 10 perc beszélgetés után így ölelget.
1: Lesz az a pont.
0: Tessék?
2: De az ölelés...
0: Ez több mint furcsa, de mindjárt utána járunk.
2: Igen, az ölelés az attól jó, akitől így vágysz rá, hogy oda mész egy idegen emberhez, még akkor is, ha tök szimpatikus, meg aranyos, meg kedves, akkor is azért úgy nem ugyanaz, mintha ne, vagy nem.
0: Igen.
1: Hát vagy pont, hogy egy idegen embertől azért esik jól, mert hogy nincsenek elvárások. Tehát nem kell magyarázkodnod, hogy te miért szeretnél ölelkezni. Csak egész egyszerűen jól esik valakihez odabújni, jól esik valakitől egy kis intimitást kapni. És nem kell megmondanod, hogy miért, és nem kell magyarázkodnod, hogy miért. Lehet előtte beszélgetni, vagy nem muszáj. De egész egyszerűen... Tehát, hogy hányszor van az, hogy egyébként ti ölelkezős típusok vagytok?
2: Én nagyon.
1: Te az vagy.
0: Igen. Gyerekeket, igen. Pár barátok, hogy ne? Persze, tök szíves. Minden elköszönésnél, abszolút, persze.
1: Mert hogy én egyébként nagyon. És az, akinek ez nem adatik meg, azt szerintem az egy akkora hiány, hogy őrület, és akár fizet is érte. Tehát, hogy ez, tulajdonképpen nekem ebben ez a legfurcsább, hogy ott tartunk ma már, hogy emberek fizetnek azért, hogy valaki megölelje
0: őket. Aha, ez meglehetősen bizarr. Na, ebben ez a nagyobb bizarr. De mindjárt megkérdezzük Kispár Patriciát, aki ölelésterapeuta. Hello, Patricia, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kik járnak hozzád?
3: Férfiak, nők, vegyesen.
0: Férfiak is, nők is.
3: Igen.
0: Milyen korosztályból?
3: Igen. Ez a középkorosztály, azt mondom, ilyen 40-50.
0: Aha.
1: Milyen hiányokkal jönnek?
3: Magányosak, túl zsúfolt a napjuk, be vannak sokkalva, stresszesek, és akkor így kicsit levezetik. Olyan, mintha elmenné pszichológushoz, csak ugye általában a pszichológusunkat nem ölelgetjük.
0: Uh-huh. Az ölelés az mikor történik? A beszélgetés előtt, közben, alatt, vagy bármikor egyszer csak megölel, te öleled, ő ölel, mi a menete?
1: Hát van egy kis előjáték?
3: igen, van előjáték.
0: Érzed az ujjam?
1: Pedig pár volt legalább. Elindul a Kenny G valahol.
3: Igen, mert megérkezik, ugye, akkor megkínálom egy kis vízzel esetleg, ugyanúgy, ahogy ti engem itt is előjátékoztatok, és leülünk, kicsit elkezdünk beszélgetni, akkor nyitok felé, hogy mondjuk először csak a kezét fogom meg, és akkor meglátom azt, hogy ez hogyan veszi ezt a közeledést.
2: Na, hát aki elmegy hozzád, az jól veszi, nem? Vagy volna olyan, aki azt mondta,
3: hogy főképp, mert van, akinek már csak egy jelenlét elég, hogy így megfogjuk egymás kezét, és akkor... Van, hogy már elég az is. És közben mondja magáét, mondjuk. De van, aki viszont meg pont az ellenkezője, hogy tényleg igazán az ölelésre vágyik, az összebújásra, és akkor mondjuk eldőlünk.
0: Most azt mondod neki, hogy igen, ez a rossz lányok 20 ezer, igen. Ez értjük, de azért, ha már álljál le egy kicsit, ez már nem az a kategória, akkor menjen.
3: Nem, hát itt ugye nem vetkőzünk le, tehát
0: igen,
3: már itt
0: élménybeszámolókat olvasd el, és akkor menjen a Mester utcába, a 6. emelet, és ott azt kapod, amit szeretnél.
3: Nem.
0: És valaki belép, és azt, hogy hagyjuk a dumát, csak ölej meg, és akkor bújtok, mint a vadmalacok az erdőmén egy fél órán keresztül.
3: Egy ilyen ember volt, aki egyből megölelt. Tehát amúgy inkább ők is zavarva vannak, beszélgetnek. Általában, hogyha nagyon feszült a kapcsolat, vagy a hangulat, bocsánat, akkor megkezdem mondjuk, hogy mit dolgozol? Van egy családod? Tehát, hogy ilyen alap, ilyen tövésen hétköznapi kérdéseket teszek föl nekik, és akkor már elindul, ennyi. Már el tud indulni egy beszélgetés.
1: Jó, belép a szobába, megkínáltad vízzel. Bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát, hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
3: Igen, van egy szék is, hogyha ő először így távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
0: És van, hogy lefekszetek is együtt ölelkeztek az ágyon? Extra bizony. Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, mert mondjuk a feleségemtől nem kapom meg, vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
3: Igen.
1: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit?
3: Ahogy szeretném.
0: Ne csináld!
3: Így van,
0: felnőtt férfiak elmennek, hogy kis kiblőbe feküdjenek?
3: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
0: És akkor nekem tűnik ennyire
1: bizony.
0: Ahogy a feleséged nem csinálja.
2: A feleségétől ezt nem kapja meg, azért megy hozzád.
3: Így van.

0: Általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor, vagy a gyerekér, és akkor egyszerűen már ilyen eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleve a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
1: És
2: addig kérdezek, ami gondolkozó, hogy zuhanytus, fürdő, törölköző, az ki van téve?
3: Ja, tehát,
0: nem szükséges.
2: Nem szükséges. Nem, hát szokott lenni, hogy dus, fürdő.
3: Ez egy másik szolgáltatás.
2: Na. Hallgató kérdezte, hogy zuhanytus, fürdő.
3: Én ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis tábláskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
2: vége van, azonnal vége.
3: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
0: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes.
2: Hát tehát de van, aki túlgondolja? De van, aki túlgondolja?
0: Eddig érdekes mód nem volt.
2: Soha senki nem érezted, hogy enkül az fiú, finhon az enkül, kicsit a pisztolytáskája elkezdte nyomni, semmi, idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobába, egy ágyal, nem történik semmi, soha nem volt ilyen.
0: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint ő, amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragudj, ez eddig tartott, amíg nálam voltál.
2: Hol a határ? Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egyet ilyen
0: hát
2: etikai, vagy morális?
0: Hát most, ha pont ott a feje, akkor mit tehet róla, hogy oda szuszog?
2: És neked nem fura, hogy 8 órában van idegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
0: nem mint szuszogoda.
2: Nem mint szuszogoda.
0: Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
1: na ez az, hogy
0: a buksiát.
1: Simi van közben valami kis.
0: Persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszoldás, meg a magány lényege, mint magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
1: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondjam, mondd a nevem, mondd a nevem.
0: Nem.
2: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
0: Egy-kettő aha. Visszatérő már van.
2: Egy-kettő visszatérő már van. Milyen történetek elmennek? Mondj, mesélj nekem, középkorú férfiak mit mondanak? Miért van szükségük az ölelésre leginkább? Mi a történetük?
0: Volt olyan, aki egy nagyon emlékezetes vendégem volt, ő egyszer volt, ő például egy nagyon mély gyászban van.
2: Aha.
0: És azt nem bírja feldolgozni, ezért keres így.
2: De egy párkapcsolat nélkül van?
0: Igen, vagy? Igen, nem talált. Tehát már úgy tudom, 10 éve meghalt a feleség, és ezt nem bírja feldolgozni. Neki javasoltam is, hogy azért már szakemberhez is menjen
2: el. Egy gyászterapeutához, vagy egy komolyabb terápiára.
0: Így van, tehát hogy van az a szint, amikor akkor beszélgetünk, aha. És akkor van, hogy ajánlom, hogy azért egy pszichológust aha. Ilyen és ilyen témába keressen
2: és,
0: fel.
2: És nő miért megy nőhöz ölelést kapni?
0: Ugyanezért.
1: Mert hogy otthon nem kapja meg.
2: Mert hogy otthon, a férjétől...
0: Otthon, hát igen, de itt a nőknél már más a helyzet, mert ott akár pletyizni is, meghallgatás, akkor mondjuk a férjét kipanaszkodja, hogy mekkora egy bunkó, mert mondjuk nem cseréli ki a villanykörtét már fél éve.
2: A végén fekszetek kis kiflibe?
0: Tehát, hogy nőkkel egyébként nem szokott annyira összebújás lenni.
2: Aha.
1: Csak megfogjátok egymás kezét?
0: Nem.
2: Csak megölelegetnek.
0: Általában velük ülünk az ágy szélén, és akkor úgy bújik hozzá mondjuk. Van olyan, aki el is sikrja magát, mert ugye az nőknek úgy kijön ugye a feszültség egy jó öleléstől.
1: És a férfiaknál a fő motiváció az, hogy tehát van ugyan párkapcsolatuk, de otthon egyszerűen elfogy a szeretet, nem kapnak annyi figyelmet a feleségüktől, mint amennyit elvárnának, és akkor ezt veled pótolják.
0: Igen.
1: De ott bejátszik a szexualitás, vagy hát legalábbis azt gondolna az ember, hogy van.
3: Hát csak megfordul.
0: Hát ez egy alternatívája. Tehát még nem megcsalni akarja, de mégis szeretne máshonnan szeretetet kapni. Mert végül is én semmi nem kontárkodok bele a házasságokba, miattam egy fér se fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
3: Azért megvan a kép, hogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsimben megyek ölelkezni.
2: Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt otthon, tehát visszakérdezed, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondta, de a feleségednek.
0: Sose kérdeztem még
2: nem
0: erre.
2: Az ő ügye, hogy mondja vagy.
0: Információm.
2: Egyébként neked nem kell tudni, azzal számoljon elő, hogy mondja vagy nem mondja, a kapcsolatuk minőségében neked igazából nem kell.
0: Mégis a lelki ismeretét mi bántaná?
2: Aha.
0: Tehát, hogy nem csalta meg. Csak elment mondjuk úgymond egy Ölelkezett pszichológushoz.
2: Egyébként ezt tanulni kell, tehát ez egy létező tanfolyam, az ember, oké, hogy kócs lesz, azt mondjuk igen, de hogy ölelésterapeuta, mert ölelni ez mindenki tud.
0: Nincs még erre.
2: Tehát effektíve képzés nincsen.
0: Ezért is van elég nehéz dolgom, és bőven nem keresek annyit, mint az, akit említettél a cikkbe. Itthon ugye egyedül csinálom még, és nem úgy vagyok, hogy mint nyitok egy cukráznát, és akkor ellesem mástól a marketinget, hogy hogyan kell csinálni, hanem én itthon így teljesen így önállóan próbálkozom betörni a piacra vele. Az álmom, hogy majd esetleg egy rendes üzletet nyitni több terapeutával, és akkor többen is ölelkezhetnek egyszerre.
2: Hát úgy, mint a Tájföldön látod a lábmasszáz szalon, hogy ott ülnek, és akkor masszírozzák a lábakat. Itt lesz egy szalon a zárt szobákból, az emberek ölelkeznek.
1: Tiffanyhoz küldenélek most téged.
3: Tiffany
1: nagyon jól ölel.
3: Neked rá van most szükséged.
2: Egyszerre bizarr, egyszerre rémisztő, egyszerre ijesztő, de közben egy tendenciát is mutat, hogy ember-embertől mennyire elidegenedik, vagy hogy milyen hiány van ebből, vagy hogy mennyire sok magányos ember van.
0: Igen, meg azért most munkahelyeken is most már, hogyha manapság már megfogod a vállát, már megzavarnak azzal, hogy szexuális zaklatást követtél el a kollégáddal. Tehát, hogy azért minden szabályozás így taszítja el az embereket egymástól, szerintem.
1: Uh-huh. Azt meg lehet kérdezni, hogy mondjuk mennyibe kerül egy fél óra, egy óra nálad?
0: A fél óra az 20 000 forint, és az egy óra meg 25.
3: Na, nem is ugrott akkorát.
2: Nincs is akkora ugrás. Ja. Aha. És ebben annyi ölelés van, amennyit akar. Tehát akar végig, akar egy a végén, tehát ez nincs meghatározva.
0: Hát ezt adja a találkozó maga.
1: Szól közben valami zene? Itt isztok előtt egy pohár bort.
0: Én szoktam betenni egy kis hangzenét, általában ilyen, hát nem túl relaxálót, hanem ilyen vidám popzenét szoktam betenni. Aztán volt már olyan, aki megkért, hogy kapcsoljam ki, mert csöndbe szeretne lenni.
1: És figyelj, mi van akkor, amikor nyilván egy masszőrnek is van egy csomó olyan szituáció, hogy van olyan ember kerül a kezei közé, akihez nem szívesen nyúl. Mi van olyan, ha olyan emberrel találkozol, akihez egy porcikát se kívánja, hogy hozzá kell érni?
0: Hát volt már ilyen, de szerintem ő nem érzékelte.
1: Tehát, hogy úgy megfogtad, megölelted.
3: A meló az meló.
2: A masszőr, hogy jönni, ha a masszőr is olyan kapolyat, aki nem feltétlen, de ha már ott vagy, akkor megcsinálod, persze. Tehát, hogy ez...
0: Hát ugyanúgy kedves voltam vele, semmi akadálya. Hát ő most arról nem tehet, hogy úgy nincs hogy meg büdös? A szimpátia, vagy igen, mondjuk izzadságszaga van. Azért igénytelenül büdös emberek nem járnak ide.
3: Azon gondolkodom, hogy ugye az, amiért ez létrejött, az egy nagyon nagy megnyílás a beteg részéről. Nevezzük így, hogy beteg.
0: Igen,
3: a páciens részéről. Egy nagyon nagy megnyílás kellene, hogy legyen, hogy ezt ennyi idő alatt azt létre lehet hozni. Tehát ahhoz, hogy nekem én letegyem az ilyen terheimet, egy ilyen ölelés, az azért tök kevés. Miben segít ez? Ott egy ilyen pillanatnyi megnyugvás? Vagy például az a csávó, akit mondtál, hogy ott volt nálad, és már meghalt 10 éve a felesége, ő rajta tulajdonképpen tudtál segíteni, vagy az a fél óra jó volt neki, és azt mondta, hogy oké, meg vagyunk.
0: Pillanatnyilag érezte jól magát végül is, ennyi, de tehát, hogy ezeket...
3: Valami elindul így, benne.
0: Igen, elindul. Tehát, hogy úgy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggadt. Uh-huh.
2: Most egy Gyula nevű páciensed nem jelentkezett most véletlen?
0: Még nem. Majd szólok, jó? Majd...
2: Már nem a Gyűre gondoltam.
1: Semmi luxus nem volt az életemben, egy olyan hiányaim voltak.
2: Egy kázióval Balázs, hogy Gyula nem szeretném. Vágyik egy forró öleléssel, láttuk az interjút, hogy ráférne egy ölelés. Ez mindenképpen izgalmas. Hány páciensed van egy nap? Körülbelül mi most az átlag? Mennyien jönnek?
0: A 2-3.
2: 2-3 már naponta megjelenik, aki szeretné, hogy...
0: Hát ezért nem minden nap, de úgy nagy átlagban.
1: Van szezon, amikor többen jönnek? Vagy amikor
3: karácsony előtt.
2: Igen, karácsony
0: előtt. Nem, karácsony előtt mindenki van foglalva a karácsonyi készülődéssel inkább. Úgy mondanám, hogy ilyenkor tavasszal egyébként több tud lenni. Egy sajnálatos mód egyébként halottak napja körül van a legtöbb.
2: Aha, ez milyen érdekes.
0: Ott úgy elérzékenyülnek jobban az emberek. Így a Google kereséseken is, ugye, ahogy így nézem, hogy keresnek rá az oldalamra, ott is ilyen témákból keresnek, és úgy találnak rá.
2: Tehát az például egy ilyen fokozott, felfokozott érzelmi állapotú
0: nap. Igen, ott visszaemlékeznek, egyengülnek, igen. Tehát így a november tud így erősebb lenni nekem.
2: Azt a
1: és letelik az egy óra, akkor úgy finoman...
2: Hát az jelzi, persze, a terapeuta, igen. Az 50 perc, a terápiára is jelzi, 50 perc kivarakva egy óra.
0: Nem, egyébként az egy óra, nem, hanem általában 45-50 perc után, úgy elkezdek úgy
1: beszélni. Azt mondtad, hogy már zsibbad akarom.
0: Nem, de ugye elkezdem úgy alakítani a beszélgetést, hogy lassan-lassan készülődünk, de még van időd, ne aggódj, és akkor már kezdek úgy jobban beszélgetni velük, hogy így... Készülődőre vesszük a dolgot.
2: Meg hát, hogy tudja, hogy annyi, akkor azt ő is tudja, hogy annyi. Igen. Neked van párod egyébként? Tehát, hogy te, vagy te most egyedül, vagy nem a masszázs, vagy az ölelés miatt kérdezem, hanem, hogy ő tudja, vagy ő elfogadja ezt, hogy ezt csinálod?
0: Hát, miért ne lenne ez elfogadott? Miért? Na, csak te kérdezem. Párod elfogadja, hogy rádiózol?
3: Majdnem ugyanaz.
2: Kis kiflibe, nagy kiflibe bújni, lehet, hogy az ember párja föltesz egy-két kérdést, nem gondolom, hogy nem elfogadható egyáltalán, nem. Hát ennél vannak azért rosszabb munkák, és csak kérdezem, hogy ő mit szól ez.
0: Teljesen hétköznapi van minden.
1: Elfogadja.
0: Aha, persze.
1: És most összebújjunk.
0: Gyere,
2: Júli, nagyon...
0: Én menjek oda, vagy te jössz ide?
2: Júli nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Én nem tudtam, hogy van ilyen Magyarországon, ez tök menő egyébként. Ölelés terápia.
0: Igen, mert egyedül vagyok, és így nem nagyon találnak rám az emberek.
2: Aha.
0: Igen.
1: Na majd most.
2: Nem, de ez hasznos. Most legyártottad azért a saját konkurenciádat. Ölelni én is tudok, gondolod, hogy van egy munká és képzés. Hát, az a
0: fél
2: mérom.
0: Óra 20 000, vicces.
2: Egyéb művészeti tevékenységről. Tudok számlát adni, akkor rendben van. Na, érdekes, hát köszönjük, hogy itt voltál, meg megmutattad ezt. Sok lényeget kívánunk neked. Ti elmentetek egy ilyen kis összebújó ölelésbe, ugye ölelés terapeuta volt a vendégünk, gyerekek, felnőtt nők és férfiak járnak ölelkezni kis kiflibe, nagy kiflibe feküdni egy kanapén. Meglehetősen bizarr, de értem a hiányt, nagyon. Amit pótol valójában.
3: Hát én elkezdtem becsúnyogni a lányokhoz, mert ugye a szerkesztői szobában...
2: Felfoghatatlan, ami ott történik.
3: Visszatérünk a kitelepülések kicsim. Hogy elkezdtem becsúnyogni, hogy rájuk nézek, hogy mi történik. Hát, hogy is mondjam, ilyen szégyenkezéssel, egyes borzongással fordultam ki, ahogy két ember ezen a kis...
0: Kék babzsákon
2: bújnak.
3: Bújnak, csöndbe vannak, lecsukott szemmel, tehát úgy aludtatok, mint teljesen egy édes pár.
2: A Laci csak mondta, hogy fiú, tényleg bújnak, és mondom, figyelj, nem merek oda nézni. Nekem ez felfoghatatlan, hogy egy nagyon kedves, tehát egyébként tök helyes csaj, meg aranyos, igen. Meg kedves, de hogy egy vadidegenül bementek, és ott bújtatok ezen a babzsákon, ott ketten, mint a vadmalacok. Ez számomra teljesen értelmezhetetlen.
1: Tudod, mi a forrás? Az elején egy kicsit zavarban vagy, igen? Aztán elkezd megnyugodni a légzésed, és úgy kiengedsz.
2: Aha.
1: Jó illata van egyébként. De hát, hogy az orrom az a tarkójánál volt, én voltam a nagy kifli, és akkor így hátulról átöleltem, és közben egy picit simogattam.
2: És akkor a kiengedés az,
1: hogy... Ez.
2: Ez az! Júli! Azt a minden!
0: Hogy Patricia, de hallgatom! Hogy ez még belefér?
2: Te jó Isten, úristen! De és akkor arra néztem, és azt láttam, hogy tényleg ott bújtok.
1: Kellemes volt.
2: Vigyetek, de ez milyen, hogy alapvető dolgokból szolgáltatás lett, azért ez milyen érdekes.
1: Hogy emberek fizetnek azért, hogy egy kicsit hozzásöntörődjük.
2: Szóval azért ez egy Black Mirror rész, ha belegondoltok. A Covid idején miből ért, kérdezi valami. Viszonylag friss a történet, mióta egy-két éve csinálja.
1: Pár tehát, éve csinálja, egyébként idős gondozással is foglalkozik.
2: Aha, nem, tényleg le a kalappal, meg én értem, tehát a lélektanát, a hiányát, ennek a testi és fizikai és lelki ellazulását, és az oxitocin termelést, és az örömhormonok, tehát mindent értek, amit fizikailag ez beindít. De közben valahol mégiscsak nagyon szomorú és bizarr világ lett ez, hogy emberek ölelésért kifizetnek 20 000 forintot, hogy magányos vagyok, vagy gyászolok, és gyere ölelj meg. Tehát, hogy valahol közben meg borzasztóan dermesztő az a világ.
1: Pont azon gondolkodtam, hogy ha bármelyik kötök kellene így most ölelkeznem egy ilyen babzsákon, annak lenne valamilyen színezete. Tehát valószínűleg röhögnénk, meg egyikünk se tudna ebben a történetben így lelazulni, meg így feloldódni. Talán az Anna lenne az, akivel úgy tudnék oda bújni, hogy nagyon gyorsan így le tudnánk lazulni.
3: Most mert velünk mi a bajod?
1: Mert végig vihognánk szerintem az egészet. De úgy, hogy egy idegen emberhez
2: lehet, hogy könnyebb, igen.
1: Sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy nem, és nem kell magyarázkodni, nem kell semminek se történnie, csak egész egyszerűen a fizikai közelség.
3: Ez ugyanaz a rendszer, ami a pszichológusnál van, hogy családon belül nem beszéled ki, nem mondod el, és elmész egy vadidegen emberhez, fizetsz neki 1000 forintot egy órára.
2: De azért van egy fizikai kontaktus. Tehát, hogy azért ez...
3: De most én az alapot mondom, amit most a Juli mondott, hogy egy idegen emberhez tök szívesen hozzám bújik, és el tud lazulni, hozzánk meg azt mondja, hogy nem tudna, érted? Tehát, hogy ez ugyanúgy működik, akkor mint a pszichológusod?
1: Szerintem
3: hogy
1: bújna.
3: Oda eljársz?
1: Azok az emberek, akik ide jönnek, azok szerintem otthon bújnának, csak effektíven nem kapnak, hogy is mondjam, viszonzást. Aha.
2: Igen, Anna, viszont megvan a mi vállalkozásunk. Most itt egy hallgató, ketten fogjuk csinálni. Ha valakinek minden rendben van, 35 plusz áfáért elküldöm az Annába. Ezek vagyunk mi ketten. Jó? Kihez mész? Annához vagy Balihoz? Balihoz, üljél le ide. Hogy nézel ki? Mi van rajta? Na ide figyeljél.
1: Így keltél föl?
2: Így keltél föl. Ez az állandó fel. Így,
1: hogy ezen már dolgoztál.
2: Na eltakarozta a jó bűn. Anyám, menj, 35. Köszönjük szépen. Hogy vagy fölöltöz? Jó? Annához akarsz menni? Annát is meg. Férfi ez, hogy nőhöz akarsz menni.
1: Megvan az új vállalkozás.
3: Lenne egy kis előfelmérés, ahol elmondja a csávó, hogy olyan bizonytalan vagyok, hogy jól csemmel az életemet, erre a válaszod.
2: Ez az vagy. Egy szerencsétlenség vagy. Egy
3: utolsó szardarab.
2: Egy szardarab.
3: És mester.
2: Hogy maradtál eddig életben?
3: Nem érzem a családomban a helyemet sem.
1: Hát, mert nincs is.
2: Anna, gyere ide, segíts. Mondd el neki te is.
4: Én is mondanám neki, hogy minek születtél meg erre a világra? Te szerencsétlen.
1: Hát veled is
4: nem
1: csak
4: tudod jó dolgot,
1: vagyunk.
4: Mit csináljál? Na húzzál el innen, tedd le a pénzt, azt húzzál el innen, tényleg. Na.
2: És lenne ölelés veled, mi meg megnyitnánk. Túl sikeres vagyok, hadd menjek el hozzátok egy órára, című szolgáltatás.
4: Fú, de jó, Balázs, én ebben nagyon benne lennék.
2: Ez a mi szolgáltatásunk, ez lett. Ezt már megcsinálta a Cserruzsi, de valaki.
1: Most milyen jól sikerült.
2: Azt milyen jó, milyen
4: de mi nem ment. Beszélgetnénk, tehát semmi, mi nem ilyen pszichiátriai, mint a Csernus, csak elküldjük az anyjába.
2: Ennyi. 20 plusz áfáért elmegy az anyjába.
5: És akkor egy rövid szünet, Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: utakon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Zalai tűzoltók is csatlakoztak az országos véradáshoz. Új főigazgató a Nagykanizsai Egyetemi Központ élén lóggyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Országos véradási akciót szervezett a tűzoltóság napja alkalmából a Katasztrófavédelem és a Magyar Vöröskereszt. A kezdeményezéshez zalai tűzoltók is csatlakoztak, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen. A többnapos akcióval azoknak nyújtottak segítséget, akiknek vérre vagy vérkészítményre van szükségük. A zalai Katasztrófavédelem hangsúlyozza, a jövőben is folytatják az együttműködést a Vöröskereszttel. Vezetőváltást jelentettek be a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ élén. Május 1-től Hegedűsné Baranyai Nóra tölti be a főigazgatói posztot, míg elődje Galambos Ildikó főigazgató helyettesként folytatja a munkáját. A döntést az intézmény fejlesztési irányai és a feladatok hatékonyabb megosztása indokolta. Az AOL.hu beszámolója szerint az új vezető régóta az egyetem munkatársa, és célja a központ további fejlődése, valamint a képzések és nemzetközi kapcsolatok erősítése. Lóggyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak az ellenőrök. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
2: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi Supermentába. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban három olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett Mébik engedélyével. Volt két készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek, ami a nem megfelelt kategóriába került.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli délkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 7 és 14, délután 23 és 28 fok között valószínű. Óvatos közlekedést kívánok és szép hétvégét. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nézzétek a meccset tegnap, gyerekek, nézte valaki?
1: Volt meccs!
0: Volt meccs, mi volt a meccs? Mi lett a meccs végeredménye?
2: A Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain.
2: Tovább jutott.
0: Vagyis akkor ez mit jelent?
3: Hogy az Arzenállal fognak itten játszani.
2: Május 30-án jönnek.
0: Hoppa! Május 30-án jönnek Magyarországra.
2: Igen.
0: Igen.
2: Igen. Hiszen a BL döntő
0: itt lesz. Nektek mi volt a legnagyobb esemény, amire nem mentetek el, pedig lehetőségetek lett volna?
2: Na ne szórakozz.
1: Hogy kérdezed, tudom, hogy mi következik.
0: Nem kellett volna hívnom téged, azt kellett volna mondanom, hogy van egy-egy, ne haragudj, én nem megyek, de odaadom.
2: Ne szórakozz, hogy van jegyed, és nem mész el.
0: Meghívtak a BL döntőre, igen.
2: És nem mész el?
0: Nem.
3: Más dolga van.
2: Mit vágjak hozzá?
0: Még nem tudom, mit csinálok, de nem tudom. Kérdeztem, hogy hányan lehet menni, mondták, hogy figyelj, egy-egy van, nagyon sok szeretettel várunk, hát itt az UEFA mondja a jegyárakat, horror a csillagosség, és mondtam, hogy hát én nem tudom, én mit csinálok szombat, és ezt szerintem nem.
2: Hát BL döntőre egyedül is kimész, basszus.
3: Hát igen. Biztos, nem tudjuk, hogy ki van még a páholyban.
0: De ki játszik, azt tudom, ki játsza a BL döntőre?
2: Arzenál, Paris Saint-Germain.
0: Az jó, Paris Saint-Germain, hát a Messi, tudom.
3: Nem, már. Úgy van. Itt talán már érted, hogy miért nem megy.
2: De nem, tök
0: az mikor van ezen a hét? Most hétvégén, vagy jövő héten?
2: Május 30.
0: Az jövő hét hétvégén. Vagy nem, az
3: hát
0: két hét.
3: Hát az még arrébb van, vagy három.
0: Aha.
2: Na állj. Mit csinálsz helyette, ami
0: nem hinti? Csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
2: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen. Hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a VL döntő. És hát akkor május vége.
2: Emberek eret vágnak most.
0: Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem tudom, például kocsit mosok.
3: Igen, meg le lehetsz a Balatonon.
0: Vagy nem
3: most följössz. Azért följössz, érted, hogy szombaton egy meccsér is hazamegy.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és utána még lemegyek szombat este, meg én is négyszer járom meg az oda-visszát.
3: Na, hát csupi. Ér ez ennyi?
0: Jó, hát csupi,
2: azért, azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye?
0: Nem, egyébként az volt a kérdés, hogy vihetek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, tudom, hogy melyik páholyba mentem volna. Tehát, hogy így, Csányi,
2: azok Orbán. Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
0: Jó kérdés, hogy egynek van a jegy. Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem, meg
2: vannak. Belépsz, azt mondod, Vitya! Vitya!
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban...
2: Igen.
0: Hiba volt?
2: Igen.
3: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
2: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most mit csináljak, ha nekem csak a kis Pest?
2: Ja.
3: Érted? Hát van tartása.
2: Azok nem hívtak, hogy így jegyet adtak.
0: Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
2: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a feneset, ugye, mi van, bejön valami jobb program?
3: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jobb program?
2: A
0: nem lehet tudni.
2: A Gergely Ugornyai felolvasó estre.
0: Mi van, érted?
2: Egy kicsit bántam azt is.
0: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöpre. Hát mit
3: tudom. Ilyen meccs lesz még, érted, de olyan naplementát ki tudja?
2: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
0: Most komolyan lelkismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van
3: ez?
2: Tudod mit? Ez szombat. Május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
2: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőbe menjél.
2: Hol van a két jegy?
3: Nincs.
2: Én most azonnal mennék. Nem olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy...
3: De a arra, nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
2: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egy-egyet adnak.
0: Nem is feltétlenül, nem, mert tudom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem. De hogy nem
3: volt
0: nem.
3: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
0: Londoni koncert, George
3: Utána
0: Michael.
3: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
2: És mit csináltál?
0: Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
3: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
2: Atya Isten.
3: És mi minden, azt mondták, hogy de fizeték, ízé, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
0: minden, kaja, pia, koncert.
3: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy ú, de nagy volt. Akár is 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és mondta, utolsó és George Michael lett volna.
3: Nem láttad.
2: Neked volt, neked
0: adja
2: volt
0: ezt egyébként valamilyen tévé? Hát majd megnézem.
3: Egyébként igen.
2: Egyébként meg valószínű.
0: Jó, berakok egy popcorn a mikróba.
3: Kényelmesebb is, érted?
0: De hova siessek, öregebben nem gyorsolnak.
3: Mindegy a sör olyan, amilyen.
0: Lelucsolnak ott, kiabálnak, huligánok, üvöltöznek.
3: Mire bejutsz meg, mire kijutsz?
0: Hát legalább 6 percbe menni a puskácsba, meg onnan kijönni, érted? Szóval metrózgatok ott a várom, a taxit, ott jönnek majd az Mbappé szurkolók, meg a izék, ott kiabálnak. Biztos, ami huligánok össze is verekednek a végén. Kell ez nekem, csupi. De ott bajba kerülök, ott még jó meg is vernek, érted? Otthonra bekapcsolom a tévét, aztán megnézem.
3: Nem adnak neki kicsit... például parkolót a izé alá, érted?
0: Lehet
3: a
0: volna.
3: Stadion alá.
2: Most ne szórakozzál,
0: hogy milyen vagy. Elmondom neked, hogy minden lett volna.
2: Na, ilyenkor egy kicsit irigyellek.
0: Hogy?
2: Hát, hogy
0: de tudom, hogy te ekkora fan vagy, hát akkor följön.
2: De nem vagyok ekkora fan, hát ez nem erről van szó, hogy én ekkora foci fan vagyok. Hát nem,
0: ja, várjátok, ez olyan lehetőség.
2: A BL döntő, maga a döntő, az, hogy egy BL döntő játszik, itt van Magyarországon az Arsenal és a PSG, és ezt te megnézheted élőben egy ilyen derbit, arra az ember...
0: Tehát, hogy a fingom nincs, hogy ki játszik az Arzenába. Fingom igen. Nincs, hogy ki játszik a PSG-be. Azt tudom, hogy most szavazás van arról, hogy a Real Madridból menjen el az Mbappé. Ennyit tudok a fociról most jelen. Például, ezt aláírták 12-ben. Fogalmam nincs, ki van az Arzenába. Fogalmam nincs a PSG-be. De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen igen. Van, ott kell lenni, el kell menni.
2: Nem,
0: igen?
2: Nem az ingyen
0: akkor nekem valami
2: van.
0: Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik
3: túl
0: mozit
3: nézek.
0: Túl sok
3: jót kaptál az élettől, haver.
0: Igen, ez erről szól. Hogy azt mondod, hogy köszönöm, van. Szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
2: Jaj, ne, jó,
0: nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy figyelj, mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség.
3: Hát szerintem akkor az valaki, lenne az igazi
0: kiszor,
3: azt mondom, hogy ó, de jó, nagyon jó, és
0: horror,
3: szombat neked. Délután telefonálsz, hogy hát srácok, itt vagyok,
0: egyébként akkor van. Egy országos kék túrára kell mennem, most ne haragudjatok, le kell gyalogolnom a Kinizsi 100-ból egy 30 kilométert.
3: Babóton akkor van a fesztivál.
0: Igen, Babóton fesztivál.
3: Jó, tehát Babóton vagyok a fesztiválon.
2: Vali, kérdelek egyet, és add el.
0: Na, ez az igazi trógás. Mégis, hogy tudok menni, mennyi most, hogy egy 6 millió, akkor eladom 3 millió. Figyelj, horrorárakat mond az UEFA, tehát hogy tényleg nagyon durva. Bennem az volt, hogyha nem merem 100%-osan megígérni, mert annyira nem rázott ki a hideg a programtól, akkor viszont adjátok valakinek, aki fixe habzó szájjal ott van, és lengeti az Arzenál zászlót. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. De most így hallva titeket, valami nagy dolgot mulasztottam el.
2: De még nem lehet
0: látva, már visszacsinálni. Látva, hogy csillog a szemed, ez valami nagy dolog lehet.
3: Nem tud visszahívni az ember, hogy mégis.
2: De azért csillog ennyire a szemem, mert én sokkal kisebb dolgokhoz szoktam. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amin ott kellene lenni. Hát ez
0: igen.
2: Olyan, tehát hogyha de most jönne olyan... Magyarországra a Djokovic meg a Nadal egy meccsre.
0: Igen.
2: Arra a Zsül is elmenne, bár nem nagyon
0: miért
2: érdekli.
0: Miért menne el a Zsül egy Djokovic Nadal meccsre? Így gondolkoztok, hogyha ha lehetőség van, és nem érdekel, és nem szeretem azt a sportot, és életemben nem néztem egy Djokovicot, elmennék csak azért, mert így nem ad. Elmennék, sosem néztél teniszt, azt se tudod, milyen kézzel játszik a Nadal. Elmennél?
4: Ez egy társadalmi esetmény, persze.
3: De ez a
0: FOMO, ez csak egy FOMO, hogy ebből nem maradhatok ki, de maga az esemény nem érdekel. Érted? Ez egy FOMO, hogy nehogy lemaradjak valamiről, amelyik nem érdekel. Így
4: de
0: működünk.
4: Hát, megjön a kedvemre.
0: De bennem nincs ilyen FOMO, érted? Én azt mondom, hogy te nem félek, hogy lemaradok róla. Bérdőd, érdekel a foci? Nem. Köszönöm szépen, menjen valaki, akit érdekel. Ez nem flancolás vagy kiégés. De akkor lehet, én gondolkozom máshogy.
2: Nem,
0: el kell ezen gondolkodnom.
2: Csinálnék egy csomó Insta sztorit, hogy mindenki irigyeljen.
0: Na, ja, igen, ez igen, igen, benne van. Hol vagy, Bali? Nem tudom, itt proszekózok a BL döntőn.
3: Pocizgatnak itt lenne.
2: Ki van a pályán?
0: Ugye, az is lehet, hogy egyébként nem tudom, közben nem tudom, egy kapura rúgok a gyerekkel este otthon, vagy mit tudom én, sétálgatok a fűbe és számolom a tücsköket. Nem tudom, érted? Tehát, valójában nem tudom, de szerintem sokszor van inkább az emberekben egy olyan FOMO, hogy nem érdekel igazán a program, de valahogy nem maradhatok le, mert státuszot megjelenni, ott lenni, el tudom mondani, tudok vele flexelni. De engem nem érdekel a foci.
2: Van egyébként bármi olyan program,
0: nincs. Amire... Ha olyanba vagyok, nem tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat.
2: Célcsatornás lebegés.
0: Na jó, egy célcsatornás lebegés. De mi a program, hogy van-e olyan
2: program? Van-e olyan program, amire azt mondanád, hogy na, ott kell, hogy legyek.
0: Nincs. Tehát, hogyha bárki, az, hogy kell, bárki, hogy
2: jönne,
0: legyek.
2: Bárki jönne, nincs. Előadást tart, itt jön, nincs. Fellép, akár, hogy azon, nincs. Ott akarsz lenni.
0: Ha aznap úgy kerek föl, és ráérek, és érdekel a dolog, akkor nagyon szívesen. De azt, hogy nekem ott kell lennem, mert egyébként én akkor, ha nem vagyok ott, akkor lemaradok. Na, ez nincs.
3: Jön a Buddha.
2: A Buddha jön.
0: Én a Buddha.
3: Hogy hihet?
0: Jön a Jézus, meg a...
3: Nem,
0: akkor
3: az a
0: tollak.
3: Az a Buddha fődi helytartója.
0: Igen, a Dalai Láma.
3: Azaz.
0: Volt már itt.
3: De most jön.
2: Hát külön a Balinál.
3: És akkor azt mondják, hogy kapsz vele egy fél órát. Arra csak elmész.
0: Hát megnézem a kis kalendáromat.
3: Motorozunk, vagy nem.
2: Bejelentkezek a kozmetikushoz, kérek egy intim gyantát.
0: Fogászat, gyökér, kezelés délután. Hát, mikor gyűn a láma? Mikor gyűn a láma? Mikor gyűn ez a láma? A bölcsesség óceánja, hol korbászol? Mikor jön ide?
3: Mikor nekem bölcsesség fogam van, a bölcsesség óceánja?
0: Május 22, lábszőrtelint és este 6.
2: Hát tele vagyok.
0: Hát tele vagyok.
2: A láma se fér bele.
0: Lézeres análfehérítés 8 óra, május 19. Szerinted van itt?
2: Ha a láma eljön a lézeres análfehérítés velem együtt,
0: igen,
2: akkor
0: jöjjön elő is, oda fessük együtt fehér az ábuszunkat, akkor meg megnézem. Nem, szerintem ez, de hogyha ha reálisan fölméred, akkor ez inkább ez a nehogy kimaradjak valamiből, amiről most szól a világ, és elmegyek annak ellenére, hogy nem érdekel.
2: De ez nem lehet, hogy azért van, hogy mert már annyit láttatok, hogy már egész egyszerűen már így nem nagyon sok, nem tud kimozgatni egy ilyen esemény.
0: De szerinted ez csak az, hogy ki vagy égve, mert mindenhová jutottál? Szerintem ez egy reális önismeret, hogy nem érdekel, menjen valaki, aki ennek jobban örül, adjátok egyet. Köszi, hogy gondoltatok rám. Gyerekek, nem. Tehát, hogy csak azért?
3: Csak azért, mert ez egy BL döntő, úgyhogy egyébként nem nézel focit, egyébként nem érdekel igazából a foci, nem vagy benne, csak azért elmenni, mert egy BL döntő.
0: És biztos, hogy nagyon nagy, de olyan hangulat lesz, igen, és ilyen biztos, soha többet alkalom.
2: Én a hangulatért azért, hogy egyszer lássak élőben egy BL döntőt, azért biztos, hogy kimennék, úgyhogy átveszem a jegyet, ha gondolod.
0: Aha.
3: Eladó.
0: Nem, nincs már. Nincs. Eladtam. 3000 euróért gyorsan eladtik ezt
2: a pont. Tuning.
0: Na jó, van, mindegy. Azt hittem, hogy ti is tele vagytok ilyen, mehettem volna, de nem megyek című történettel. De akkor hát ebből csak nekem van. Nekem van ezer ilyen, ami így volt, és így valahogy
2: de
0: nem.
2: De mi maradt még ki?
0: Hú, most azért biztos nagy foci drukkerek itt most nagyon anyáznak.
3: Megy, ne is nézz rá a falra. Ne, engedd el.
0: Igen, habzószájú kispaty.
3: Ez több 10 000 euró.
0: Csak nagyon durván, nem is tudom, 5 és 10 között van a jegyár, tehát hogy valami tényleg horror. Habzószájú kispest és turkeve foszbrukerek írnak, hogy dögölj meg, hogy nem menti ebbi ilyen
3: döntőre. Valaki a fél életét odaadná egy ilyenért.
0: Tökre meg tudom érteni.
3: Aha, és aki hogy szereti.
0: Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, hogy rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, most téged nem érdekel, állnál ott?
3: Nem.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: long time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

délelőttök mindenkinek. Balázsék kacagtató, elgondolkodtató pillanatai után ismét a legmenőbb rádió egyes zenéki a főszerep. Sós Rebus kérdezi tőlem Viberen, hogy mikor kell üzenetet írni, ha szeretne belépőt nyerni a rádió egy születésnapi fesztiválra. Rebus, nem üzenetet kell írni, hanem hogyha meghallod az adott órában az egyik nemzetközi sztár fellépőnk dalát, akkor hív minket tizedikként, jó? Ebben az órában segítek, Switch Disco, Ella Henderson React, és hát ez jön is nem sokára.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Két hét múlva jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál, napra pontosan, május 24, Budapest Park. Cyril Samfelt, a Switch Disco, Accent is ott lesznek a nemzetközi sztárjaink között, és bizony olyan dalok, amik Brit Awards jelölést kaptak, ez a dal konkrétan. 2024-ben ott volt az év dala jelöltjei között. Képzeletbeli színpadunkon most ott van a Switch Disco, Ella Henderson és a React, ezt a dalt egészen biztosan halljuk majd. Napra pontosan két hét múlva a Budapest Parkban. Az afterpartin pedig fellépnek majd természetesen a Rádió 1-es DJ-k is, de minden az eseménnyel kapcsolatos info ott van a weboldalunkon.
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermelyés. Elővettem a kis vendéglistánkat a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra, hogy írjam az újabb neveket páros belépő találgazdára. Figyelem, breaking.
1: Szia, Laci vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Laci! Honnan telefonálsz?
1: Budapestről.
0: Melyik kerület? Merre nézek ki az ablakon?
1: 8.
0: Mit hallottál? Lecsaptál rá, mint hát majdnem mondtam egy tyúkos hasonlatot. Mi volt ez a dal?
1: Beach Disco, Elena Henderson, React.
0: Nagyon jó vagy. Mit csinálsz egyébként épp így vasárnap délelőtt?
1: Éppen készülök, és szerintem elmegyek bringázni egy kört.
0: Nézed, hogy nő ki a fű, szépen lassan, lelassulva. 10. vagy, hogy egy kicsit felálltalak.
1: Köszönöm szépen, köszi.
0: Mondd a szlogenünket.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Te annyira jól mondtad a szlogent, mint akit gyakorolt rá a tükör előtt. Volt ilyen?
1: Nem, gyakoroltam.
0: Voltál egyébként korábban születésnapi
1: fesztivál? Nem, még soha nem jutottunk el.
0: Na, akkor első. Bálozó leszel, ne tedd még letesse a telefont, jó? Pontos részek jönnek most.
1: Köszi szépen, köszi.
0: Játék természetesen a következő órában is lesz. Rádió 1-esek, Cyril, Still Into You. Ezt a dalt kell majd levadászni ilyen ügyesen, mint ahogy most a Laci tette egy másik dallal. Május 24 Budapest Park, Rádió 1 születésnapi fesztivál szuper sztárokkal. Jövünk nem sokára, és hozom ezt az Ed Sheeran dalt hamarosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió-e, csak igazi mai sláger megy. Lady Gaga például, akit most az Ördög Prádát visel film folytatása kapcsán szoktunk emlegetni, és nem csak a film, de a hozzá kapcsolódó filmzenei album, a soundtrack is kijött, és három vadi új Lady Gaga dal is szerepel ezen, ráadásul ezeknek nem csak ő a dalszerzője, de ő a producere is, úgyhogy hát elképesztő termékeny időszakában van most az énekesnő, az biztos. Most pedig indulhat a tánc, ez a The Dead Dance Lady Gagától a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
4: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

és rögtön az óra elején egy party himnusz, ami a héten meghódította a Billboard Dance Airplay chartot is. Hát ez most a number one, a numero uno. Bibi Rexha meghatódottan köszönte meg a rajongóknak, mert ahogy ő fogalmazott, ez nem csak az ő győzelme, de a rajongóké is. Tavaly januárban szakított a kiadójával, és azóta független előadónak számít, és hát lám-lám, bejöttek a számításai. A Faithless klasszikus egy kis csavarral, így lett belőle igazi mai, ez a New Religion, Bibi Rexhától, a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: I thought that I've been hurt before.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy és igazi izgalmak a folytatásban. Újabb játékhoz érkeztünk.
1: Szia, játékra jelentkezni.
0: Szia, mondod a keresztneved?
1: Barni.
0: Honnan telefonálsz, Barni?
1: Budapestről. Rákóczi hídon éppen. Azért hívtalak, mert meghallottam a Cyrilnek a Still Into You című számát.
0: Hát nagyon jól tetted. És képzeld el, hogy tizedikként időzítetted a hívást.
1: Nem mondod.
0: De.
1: Akkor Rádió 1, csak igazi mai slágermegy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Hát ennyi, megcsináltad lazán, miközben átmentél ott a Rákóczi hídon. Kivel fogsz bulizni, azt tudod már?
1: Szerintem a párommal, aki nem akart titeket most felhívni.
0: Félt? Szégyelős volt?
1: Igen, nem tudom miért. Itt nevet most mellettem.
0: Na hát érezzétek jól magatokat, 2 hét múlva itt van a bulink, ne tedd még le a telefont, jó?
1: Jó, rendben.
0: Játszani a Daily Mixben is fogunk, Rádió 1-esek, segítek jó előre, szem fel, Heart Like Mine, ez lesz majd a nyerődal, a folytatás pedig ilyen lesz nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy.
1: Szia, Zoli vagyok, és a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Zoli, legközelebb játék a Daily Mixben lesz.
1: Régóta hívtalak titeket.
0: Jó, hát legyél telefon közelben, jó? Ezt a Purple Disco Machine-dalt meg most neked küldöm.

0: ez a Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Mai sláger megy.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ilyen EDM klasszikusok, mint Avicii és a Wake Me Up. Április 20-án volt a 8. évfordulója Avicii halálának, és most a kutyusáról lehetett híreket olvasni. 10 éves Liam kutyus túlélte Avicii-t, és aggódtak érte a rajongók, mert hogy azt lehetett sejteni, hogy Liam kutyus egy ilyen komolyabb daganatos betegséggel küzd, de kiderült, hogy minden rendben van velem. Egyébként egy milánói kutyatréner örökölte meg Liamet, és hát néha szokta tájékoztatni a rajongókat. Szóval Avicii kutyusa még mindig él, Avicii zenéje pedig örökké a Rádió 1-en. Ez a Wake Me Up.

0: az. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és kellemes hétvégét, hiszen most vasárnapot írunk, és már dél elmúlt, akkor mi ez? Bizony, egy déli mix, és megyünk is tovább. Na, ha EDM-ről van szó, akkor ő az egyik legkülönlegesebb figura a szintéren, nevezett Kashmir, polgári nevén Niles Hallowell Dar, nem egyik napról a másikra lett világsztár. A nagy váltás 2014-ben jött, amikor Kashmir néven kezdett elektronikus zenét gyártani, és gyakorlatilag azonnal berobbant a klubokba, olyan trackekkel, mint a Karate, a Secrets vagy a Jamu, hamar a Beatport élmezőnyében találta magát, és a DJ Mag top 100-as listáján is villámgyorsan felkúszott, egészen a top 10 közelébe, ami igazán különlegessé teszi a hangzását, az EDM-et indiai elemekkel keveri, és a stílusa mögött személyes sztori van, az indiai kashmiri gyökerei inspirálják, és a neve is innen jön, hogy Kashmir. Na, ez a dal 2025-ben hozta meg neki a legnagyobb sikereket, Wild

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hypaton neve egyre ismerősebben cseng a nemzetközi szcénában. Korábbi kollabja David Guettával már közel 50 millió streamnél jár, ez a Feeling Good, és a Bang Bang, valamint a Lang című szingüljei is komoly figyelmet kaptak. A jövő egyik legnagyobb ígéreteként emlegetett DJ új kislemez dobott ránk 2025. júliusában, ezúttal a belga slágergyáros Henri PFR-rel és a karakteres hangú Norma Jean Martinnal közösen. A track egy fülbemászó érzelmekkel átitatott dance himnusz, amely nosztalgikus szintikkel, hipnotikus ütemekkel és Norma Jean ikonikus énekhangjával operál, nem mellesleg a felvétel játékos utalást tesz Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head című klasszikusára. Hypaton, Norma Jean Martin, Henri PFR.

0: Regan Lili is ott lesz, ugye azt mondtuk. A háromszoros rádió egy kedvenc DJ, most Chris Willis-szel érkezik ez a Blue Heart.
1: Regán Lili vagyok.
2: Hi everybody, it's Chris Willis here.
1: Fogadjátok szeretettel a legújabb saját dalomat Chris Willis-szel.
2: Blue Heart.
1: Itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

Daily Mix a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Egy órán keresztül. Daily Mix.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy. Hát jöjjön a Fast Boy, egy 2021-ben alakult német EDM House duo Berlinből, a Haim testvérek Lukas és Felix projektje. A srácok már korábban is zenéltek Oh Brother néven, de Fast Boyként robbantak be igazán, és gyorsan bekerültek az elektronikus zenei élvonalba, olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint a Medusa, Tiesto vagy Armin van Buuren. Az áttörés pedig a Bad Memories hozta meg, amit a Medusával közösen készítettek. A Fast Boy különlegessége, hogy nem csak producerek, hanem dalszerzők és énekesek is, vagyis komplett zenei csomagot hoznak. És hogy most mit hoznak? Ez a Fast Boy és a Good Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi, ma is láger megy. 95.6

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hypaton neve egyre ismerősebben cseng a nemzetközi szcénában. Korábbi kollabja David Guettával már közel 50 millió streamnél jár, ez a Feeling Good, és a Bang Bang, valamint a Lungs című szingüljei is komoly figyelmet kaptak. A jövő egyik legnagyobb ígéreteként emlegetett DJ új kislemez dobott ránk 2025. júliusában, ezúttal a belga slágergyáros Henri PFR-rel és a karakteres hangú Norma Jean Martinnal közösen. A track egy fülbemászó érzelmekkel átitatott dance Roar himnus, amely nosztalgikus szintikkel, hipnotikus ütemekkel és Norma Jean ikonikus énekhangjával operál, nem mellesleg a felvétel játékos utalást tesz Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head című klasszikusára. Hypaton, Norma Jean Martin, Henri PFR, Out of My Head.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ha valakit tehetségnek hívunk, akkor az egyenlő Ray Dalton, aki nemrég új dallal jelentkezett, a Blood Running egy új korszak kezdete, és sokkal őszintébb és mélyebb megszólalás, mint az eddigi dalai. Az énekes sokat fejlődött, magabiztosabb, személyesebb, és talán a legőszintébb dal ez, amit eddig csinált. Hangzásban is nagyon erős, urban, soul és pop keveredik benne, és Dalton jellegzetes, azonnal felismerhető hangjában tényleg az első pillanat betalál, ráadásul egy turné közben született, egy olyan pillanatban, amikor magányosnak és elveszettnek érezte magát. Ray Dalton

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na, azt ugye tudjuk, hogy egy Sheeran legújabb albuma tavaly jött ki, amelynek címe Play, és egyik legmeghatározóbb felvétele a Camera, egy bensőséges szerelmi vallomás, amelynek klipje eredetileg valódi amatőr felvételekből állt volna össze, egy Sheeran és felesége Cherry kapcsolatának meghatározó mozzanatairól. Végül azonban úgy döntöttek, nagyon helyesen egyébként, hogy ezeket megtartják maguknak. A lemez a Mathematics ciklus zárása, és egy vadonatúj zenei korszak kezdete Sheeran karrierjében. Az anyagot a világ számos pontján rögzítette, Indiától Európáig, perzsa, indiai és ír népzenei hatásokat vegyítve személyes és modern pophangzással. No pláne, Cyril megmixelte ezt a szerzeményt, ami azért érdekes, mert az ausztrál DJ-vel találkozhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, amely május 24-én pünkösd vasárnap lesz. Ed Sheeran, Camera!

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely új fejezet kezdődött Martin Garrix pályáján. Márciusban ugyanis megérkezett a Katalina, amely nem csak egy új kislemez, hanem egyértelmű irányváltás is a holland producer számára. A dal legnagyobb különlegessége, hogy Garrix most először saját énekhangját használja szólóban egy hivatalos megjelenésen, és bár korábban már hallhattuk vokálozni, a Katalina egyértelműen személyesebb megszólalás. No pláne a Katalina egyben a következő album előfutára is, amely várhatóan 2026 első felében érkezik. A kérdés már csak az, hogy a közönség hogyan fogadja ezt az új arcát, de egy dolog biztos, Garrix most nem csak producerként, hanem előadóként is kockáztat, és éppen ettől izgalmas ez a lépés. De még mielőtt bárki bármilyen izgalomban részt venne, annyit mondok, találkozunk holnap, és ugyanitt ugyanekkor én Csizinszky Éva vagyok, ők pedig Martin Garrix, Matisse & Zlatko, Barbs és a Butterflies.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely Shawn Mendesék után pedig egy olyan dal, amit két hét múlva élőben hallhatunk a Budapest Parkban. Május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ott lesz ugyanis a Switch Disco is. Páros egyik fele görög származású és egy zakintoszi klubban ismerték meg egymást. Alapvetően mashup DJ-k, itt az ismerős alap, Felix Dance himnusza 90-es évekből. A DJ producer párosnak köszönhetően igazi mai sláger lett belőle, május 24-én ők is ott lesznek a Budapest Parkban. Switch Disco, I found you, hozom már is.
1: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: egy, csak igazi mai sláger megy. 5 perce járunk 2:45 után, és a vasárnap délutáni sziaszta mellé most izgalmas pillanatok következnek.
1: Kornél vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan hívsz, Kornél? Szia!
1: Érdről, szia!
0: Mit csinálsz mindeközben?
1: Kertészkedek.
0: De jó vagy, melyik részen jársz?
1: Melyik részen járok? Éppen gazolok.
0: Hú, azt én is csináltam a héten, ha hiszed, ha nem. Na de, hagyjuk most a kis kerti praktikákat. Sokkal fontosabb dolgok lesznek itt szóban, mert hogy hallottál te egy dalt.
1: Igen.
0: És ez melyik volt?
1: Ez a Switch Disco-tól a I Find You.
0: Nagyon jó vagy. És a tizedik?
1: Ó, szuper jó.
0: Mondd a szlogenünket mi.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Kornél, kivel fogsz bulizni?
1: Hát ez fantasztikus. Megmondom őszintén, a lányomat sábizgattam, hogy jöjjön elve, de lehet, hogy a feleségemmel megyünk ezzel.
0: Mekkora lányod van?
1: 18 éves.
0: Ó, hát akkor már abszolút indokolt a dolog. Szerintem vidd el őt, az tök menő.
1: Legyen így rábeszélem, rendben.
0: Jó, ne tedd le a telefont, és megbeszéljük a továbbiakat.
1: Rendben, nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm.
0: Aki most erről lecsúszott, legközelebb 6 óra után a kívánságműsorban Kukinál lehet majd próbálni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a szabadon töltött percekhez is, bárhol is legyünk most kint. Ha valakivel fixen találkozunk, az az arcunkba száldosó kis vattapamacs, a májusi hó, vagyis a nyárfa szősz, és ezzel kapcsolatban szeretnék lebontani egy téfitet, ő nem allergén. Alaptalanul vádoljuk ezzel szegény nyárfa szőszt. Tény, hogy bosszantó, és a szellőztetés után gyakorlatilag porszívózhatunk, de a megjelenése egybeesik a pázsitfüvek és a gabonafélék virágzási csúcsával. Ők ugye allergizálnak, és azt gondoljuk, hogy ez a nyárfa szősz miatt van. Úgyhogy igazságot neki. Justice for nyárfa szősz. Nem gondoltam, hogy valaki mondom ezt a mondatot. Lady Gagát hozom a folytatásban, és egy óriás Rádió 1-es kedvencet. Ez az Abrakadabra.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszszuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan eztól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert holnap indul Balázsik roadshow-ja. Mindenkinek megvan, ugye, a dátum és a helyszín. Hát az első hely az Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen. Az egész országot bejárja majd kedvenc reggeli csapatunk. Élőben lehet tehát velük találkozni. Holnap délután Győrben live mix is lesz a helyszínen. Indul nem sokára a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával, én Kismerti pedig most egy Avicii klasszikussal búcsúzom. További szuper hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: az 50.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Me Tonight, a legfrissebb igazi mai slágerünk Jennifer Lopeztől és David Gettától, igazi Rádió 1-es újdonság, a DJ-ink a megjelenése óta játsszák esténként a Mix műsorainkban, de most már annyira, hogy még a Rádió 1 Top 50-be is bekerült. Elkezdte a menetelést a 49. helyen. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió 1 favoritjaival, ez Magyarország kedvenc slágerünk.

0: hallgattuk meg. Sam Feld következik, és a Hot Like Mine, és akkor gyorsan most elmondanám, a rádió egy születésnapi fesztivál jegyekért a top 50 után lehet majd jelentkezni. Tehát most játékon kívül játszom a 42. helyen. Az egyik favori DJ-nket a születésnapunkon ugye 4 világsztárt hozunk Budapestre, minden információ a radio1.hu-n, az egyikük pedig a legelkötelezettebb környezetvédő a zeneiparban, ő Sam Feld, aki felismerte, hogy a DJ-k életmódja, a rengeteg repülés, a hatalmas energiafelhasználás a koncerteken óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amellyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezettudatos turnézásra fókuszál. Az a célja, hogy megmutassa, hogy egy nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján ott lesz Sam Feld!
1: What's up? I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A 40.

0: Itt a Rádió 1, ez a Top 50. Ilyen igazi mai slágerekkel. Ugye 42. volt Sam Feltől a Heart Like Mine, 41. lett Kygo, Ava Max és a Whatever. Selena Gomez most énekelt, Sing a Song, a 40. lett. 39. Topic, Fastboy, Forget You.
1: Rádió 1 Top 50, a 38.
0: A New Religion, BB Rexától és a Faithless-től. Ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k a megjelenése pillanatától játszanak a műsoraimban. Elsőként itt hallhatta mindenki BB Rexa új zenéjét. Az énekesnő neve eredetileg Bleta Rexa, albán származású családból származik, a Bleta jelentése pedig albánul méhecske. Na de ő most nem zümmögni fog. Kiereszti a hangját, megpörget minket. BB Rexa, Faithless, New Religion, a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

éppen a 34. David Guetta és Alesso közös dala Never Going Home Tonight, 33. A Rádió 1-es DJ Regál Lili Chris Willis-szel készített közös dala a Blue Heart, a 32.

Stars-tól a Die with a Smile. Innen folytatjuk. A Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Cyril következik. Ez a dal most nem nyerő dal kivételesen, de bármikor a Rádió egy top 50 után megszólal, akkor hívni kell a 0623111111-et tizedikként, mert páros belépőjegyet érhet a buliba. Ez a játék tehát a top 50 után folytatódik itt a Rádió 1-en. Disturbed Sound of Silence, 30. Cyril remixében a Rádió 1-en.

a rádió egyen az a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Disturbed Sound of Silence Siri remixében a 30. helyen szólt, nem is olyan rég, 29. lett Purple Disco Machine House This és a Beat of Your Hearts. Kygo, One Republic, Chasing Paradise, a 28. I'm chasing paradise with you. Ray Dalton, Do It Again, a 27. helyen hallgattuk meg, 26. Lárótól a Lárari. Huszonötödik, Joe Corey és a Be Alright. Követte a 24. helyen Matt Sassari, Hugo Sonic és az It Feels So Good. Na menjünk is tovább, 23. a Hug Yourself Camerattal. Ő továbbra is az egyik legnépszerűbb európai popénekes, a rádiós slágerei és a koncertjei az energikus fellépései miatt. Egyébként a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is, a Top 50 folytatásában is. 22. lett a héten, Charles Félix Jen és a Walk With Me, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1. A 22.

Teddy Swims következik egy popzenével, a testalkatát megnézve a videóklipekben, hát gondolnánk, hogy ő valaha kosárlabdázott? Elég komolyan sportolt Teddy Swims, de hál' Istennek a zene győzött, a stadionok maradtak, csak most már másképpen tölti meg őket, és énekel bennük. A The Door, a héten a 20.

Az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 19.

A Rádió Egyen, ez a Top 50. Ray-jel folytatom, aki a Billboard magazinnak adott a héten egy hosszabb interjút, és a szavaiból azt vettem ki, hogy a koncertezés számára már inkább szórakozás, mint megfeszített munka. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy a sztárok inkább a sok fellépésbe feszülnek bele. Ray viszont azt mondta, hogy a megjelent lemezén annyit dolgoztak, 2-3 évet, olyan sok volt vele a meló, hogy kifejezetten jól esett számára a zenei anyagot kiengedni a kezei közül, és most már a koncertek és a pihenés van hátra. Úgyhogy Ray inkább a színpadon érzi otthon magát, mint mondjuk a stúdióban, és ez tőle a Where Is My Husband, ami a héten a 18. lett.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. A Fastboy dalát, Good Life, a 16. helyen David Guetta és a YRepublic követi. I Don't Wanna Wait.
1: Rádió Egy Top 50. A 15.
0: A Stay a Little Longer, a 36 éves Joe Corey következik, aki először 2019-ben keltette fel a világ figyelmét a dalaival. Már az első sikere nagyot robbant, a Sorry, de Angliában a DJ-zés előtt is ismert volt. 2013-ig a Jordi Shore-ban szerepelt akkori barátnője Sophie oldalán. Ez egy valóságshow volt. A hírnevet kihasználva ezután megalapította a saját személyi edzővállalkozását, mostanában pedig ilyen dalokat pakol az asztalra, mint ez. A Galantis-szal készítettek közösen Stay a Little Longer, a 15.
2: Hi, I'm Joe Curry, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 jön. Most egy kis visszaszámlálás, jó pár perccel ezelőtt meghallgattuk a 14. helyen Kashmir dalát, ez volt a Wild Ride, amit a 13. Martin Garrix követ és a Butterflies. A 12. lett Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Kamrad, Be Mine a 11. helyen játszottam. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik volt Lady Gaga-tól a Dead Dance, és a 8. helyre került a Blood Running Ray Daltontól. Ő nem csak énekes, hanem dalszerző is, nagyon sok dalának a szövegét írja ő, és ezek gyakran személyes élményeken alapulnak. Na, ennek a dalnak az ötletét is a saját életéből merítette, és ő mondta, hogy segítség lehet azoknak, akik egy nehéz időszakon mennek keresztül, amíg vér fut az ereinkben. Addig harcolnunk kell, addig nem adhatjuk fel. Blood Running, 8.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, a hatodik helyezettel folytatom. The Fate of Ophelia érkezik. Taylor Swift, aki egy pozíciót rontott a múlt héthez képest, de ezt a kis botlást, ezt a kis esést kárpótolja majd az a bevétel, amit az Eras Tour koncert filmjéből bezsebelt. 260 millió dollárt hozott a konyhára az, hogy ő csak simán csinálta a koncertet, mint mindig, ezt egy profistáv felvette és kiadták koncertfilmnek. 79 milliárd forint. És még venni fog feljebb, mert hogy még mindig az élen van a koncertfilmek listáján. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 6.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy, Tóth Abigailtől és Accenttől, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának fellépőitől. Na ez is egy olyan zene egyébként, amit hogyha a Rádió egy top 50 után lejátszunk majd, és nem csak így a hétvégén, hanem az elkövetkezendő héten is majd, akkor páros belépőjegyet ér a születésnapunkra. Hölgyeim és uraim, ezen a hét

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
7: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show. Cookie-ba.

ott kivesen műsor, plusz játszani fogunk. Paros belépő jegyet lehet nyerni majd a Rádió 1 szülőnépi fesztiválra, jó? Allé, bekapcsolunk a webcam, tudtok lenni minket dolgozni élőben. SMS-ezni, Viberezni lehet a 0620-311-111-re. Mixer elkérkezik rögtön Martin Garrix, SSM címe, Butterflies. Én ezzel kívánok mindenkinek egy jó szórakozást itt a Rádió 1-en. 15 percig nem beszélek.

0: hash avant nos üzenet. Bon. Aha. Valaki írta nekem, a rádió egy csak igaz, íme is legjár megy. Hát ez igaz. Ez igaz. Már ennek fiúk, nem szabad elfelejteni, hogy egészen 18 óraig mixelek nektek az igazi más lágereket. 18-től 20 óraig élő kívánságműsor. Ráadásul játszani fogunk, paros belépő jegyet lehet majd nyerni. A Rádió 1 szülinepi fesztivál rádió, de nem tartunk még ott. Érkezik a legújabb David Guetta. David, itt vagy?
1: Hey, what's

Ez itt a Rádió 88, igaz, ima is legyen, megy az egyik SMS-t, szól, szia kuki, szeretnék kenni egy pont, hehehe, neked szeretnék kenni sok türelmet és kitartás, jók a mixet és kész, sziszi és pacsi, nagyon türelmes vagyok, nagyon, de köszönöm szépen, hogy

0: Oké, megyünk tovább, állj jobb. Ezt hallod? Vajon ez ki lehet ez? Elmondom nektek, ha nem én, hanem ő.
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Just the way you are, ez a szám címe. Hallj.

0: Festival Rayo. Allez, Amarosh Lady Gaga, abracadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este tíztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak három hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Privát MR vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek sorsoemeri.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Rám az elmúlt két évben kezdett rámülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
8: Pesszimistában látod, miért a sportolsz, ha karban tartod magad? Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon
7: olyan
8: valami. Most komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
9: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehetsz. Én már, tehát a Ferivel vagyok ugye egykor.
8: Nem érzed az ungörbe aját?
9: Nem.
8: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
9: Hát, fölfele megyek.
10: Megmondom neked.
8: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguldasz.
9: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor az eszembe sülsz egy társaságba, nem vagy tényező, kicsit.
8: Igen, 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy. Na, de akkor mi az ugörbe fölfelé ívelő szakasz? Az ugörbe felfelé ívelő szakasz a motorozás?
9: Igen.
8: A kapuzárás? De várjál, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze. Azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
7: Mindenkinek nem feltétlenül rövide. Egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályukban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg igen, lelki érés, ami
9: az a szellemi,
7: amivel mi már rendelkezünk.
10: Jaj, Juli, hagyjad már!
8: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán?
7: Ezt remélem. Őszhajszálakat tépkedtél már?
8: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
7: De olyan, hogy...
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén nem tudom, hányan vagytok. Hello, sziasztok!
2: Sokan!
1: Na, akkor kivel beszélek most? Szabad tudni?
2: Lilivel,
1: oké. Lili, kértél tőlem a Singer X, Butterflies, nagyon jó kis muzsika. Kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Adelnak szeretném küldeni, mert születésnapja van.
1: Na, de jó, akkor boldog szünepet kívánok neki. Gondolom bulisztok együtt, ugye?
2: Igen.
1: Jó, torta, megvan minden?
2: Igen.
1: Jó van, akkor jó bulizás nektek, és még egyszer boldog születésnapot kívánok, jó?
2: Köszönjük!
1: Sziasztok!
2: Hello,
1: sziasztok! Jó kis buli lehet, az még egyszer, oké, jó kis buli lehet, ott az biztos. Allé, érkezik lennünk Martin Garrix, és a szám címe Butterflies, meg egyszer hangsúlyozom, egészen 20 óraig oránként játszani fogunk. Tessék fülelni, melyik előadó megy, jó? Oké? Mert belépő jegyet, sőt, páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, jó? De most... Martin Garrix, Butterflies!
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Weekend.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lánynak fiúk, nagyon tessék fülölni, melyik eredó mennek nálunk, mert tudjátok, esetleg hallani fogtok egy accent, vagy egy Cyril, vagy egy Samfel, vagy Switch Disco, vagy Tóth Abigail, akkor gyorsan telefonáljál, mert páros belépőjegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Jó, de most itt van velem a vonatúsó végén Monsieur Gizmo. Szia Gizmo!
2: Hukuki Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó vagyok, nem volt már most strandon, kicsit strandoltunk.
1: Ó, de jó, jó a víz?
2: Jó, már itt jó a városban.
1: Na jó, van oké, mert szerintem kicsit hideg meg nekem, de jó, oké, rendben. Meg van fűtve? Meg volt fűtve a víz, nem?
2: Meg jó,
1: értem. Na, mit szeretnék jönni tőlem?
2: Egy kate.
1: Már nem jól mondtad, kettő, igen, és kinek szóljon? Aha. Semmi baj, kinek szóljon?
2: Franciskának, neked. Rádodnak,
1: és kiszeretni. Oké, köszönöm szépen a telefonát el, és akkor jó pihit kívánok neked ma estére, jó?
2: Kuki, szia-szia!
1: Ciao, szia-szia! Érkezik nálunk a Kaketó, igen, és a szám címe Turn the Lights Off, ez egy DJ Dark remix itt a rádió, egy kis újdonság.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the level.

0: Morning Show o Rádió Egyen.
1: Valaki kiatolem Sam Feld, és a Sam címe Post Malone. Ki az, aki? Halló, halló!
2: Halló, Viki vagyok.
1: Viki, melyik városból?
2: Alsó-Némegyi.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na.
2: Annak szeretném meg magamnak küldeni.
1: Jó.
2: Jól tudjunk takarítani.
1: Ja, takarít, vasárnap takarítok. Jó. Hát ez nem egy jó program.
2: Hát nem, de muszáj.
1: Muszáj, igen. A jó takarítást kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltal, Viki, jó? Ciao, szia. Na, lányok, fiúk, nézzük, milyen Viber üzenet kapunk. Ó, az egyik itt szól. Hello, Kuki, egy oldalt szeretném kenni, különöm a paromnak és üzenemnek, jó, nagyon-nagyon hiányzik. Aha. Ezután, hello, szeretnék kenni egy jó kis zenét Vörös Krisztofernek és Végler Gabornak, üzenem. Súlyon ez a húsi, üdv, Benigma. Jó, oké, rendben. És még egy utolsó üzenet. Szia, Kuki, nekem tudni játszani a kíváncsi műsorban DB Rexa Fitless New Religion számot, mivel igen, nagyon szeretem. Köszönöm, Krisztián. Krisztián, ez most volt nemrég, még egyszer nem fogom tudni lejátszani, jó, ne haragudj rám. Helyette érkezik Sam Feld, és a szám címe Post Malone. Még egyszer mondom, Sam Feld. Ahó, Sam Feld, jó? Tudjátok, mit kell csinálni? Ha nem, akkor pedig segítettem.
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, van a túlsó végének, kedves telefonáló. Hello, szia!
2: Szia, Kuki, Robi vagyok.
1: Robi, melyik városból?
2: Győrből.
1: Győrből, jó. Jól tért el a napod?
2: Alakult.
1: Jó, miért hívtál engem most? Kíváncsi vagyok.
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Jó, mit hallottad, kit hallottad? Mesélj.
2: Stanfeldet.
1: És a szem címe?
2: Post Malone.
1: Figyelj, tudod-e a Rádió 1 szlogenje?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Figyelj, egy kis matek lecke, 6 plusz 4, ez mennyi 6 plusz 4?
2: Várjál, kézen számolom, 10.
1: 10, figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ez? Örülsz?
2: Örülök!
1: Na, kivel fogsz jönni?
2: Azt még meglátjuk, valószínűleg egy legjobb barátommal.
1: Legjobb barátoddal, jó. Figyelj, azzal keresem, hogy netellen megbeszélünk minden adáson kívül. Leted le, jó?
2: Jó, rendben.
1: Na, lányok, fiúk, ne tessék szomorúak lenni, mert nem sokára, következő óraban újra játszani fogunk, jó? De most viszont hamarosan újra zene, és érkezik Lady Gaga, The Dead Dance.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, tettek itt, adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a

0: magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Privát MR-vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek: sorsomri.hu.

Fit Radio Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi ma is lágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágere.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte, nem Joel Corey, és Stay a Little Longer. Ki ez, aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Gábor vagyok.
1: Gábor, ki van melletted?
2: Betsy, a testvérem.
1: A testvére, hello, szia. Jó testvérek vagytok?
3: Igen.
2: Nagyon.
1: Nincs veszekedés, felértés, nincs?
3: Semmi.
2: Nincs.
1: Semmi, na, az tökéletes. Na, kinek akartok külön ezt adál? Kinek szóljon?
3: Anyukának.
1: Ó, akkor mondjatok velem is szépet róla, mit akartok neki üzenni?
3: Jól vezet.
1: Jó, ez neked egy szép üzenet, hogy jól vezet, anya, tényleg? Miért mondtátok, hogy ő a legjobb anyuka a világon, szeretjünk őt? Ezt vártam én. Jó, akkor jól vezet, az is jó. Oké. Akkor jó utat kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltatok, jó?
3: Jó, köszönjük.
1: Sziasztok, hello, anyuka, jól vezetsz, ez jó. Nagyon jó az a zene is, Joel Corey, és a szám címe Stay a Little Longer, és kicsit segítem nektek. Úgy tűnik, hogy ebben az órában, sőt nem úgy tűnik, hanem biztos vagyok benne, hogy újra játszani fogunk, és páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, jó? De mikor? Tessék fülelni, és ha hallani fogtok egy előadó, aki ott lesz, a parkban, akkor azonnal hívjál, jó? De most jöjjön Joel Corey!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: 11.
1: Kívánságműsor, 20 óraig, a vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Imre vagyok, és tegnap volt a 80. születésnapom, arra szeretnék kérni egy számot. Köszönöm szépen, Kogi.
1: Várjál, egy pillanatra, 80 éves lettél tegnap?
2: Igen.
1: De figyelj, a hangod alapján 50 éves tűnsz. Ez nagyon jó! Ez nagyon jó! Tényleg, le a kalappal előtted! Azt nagyon-nagyon bírom, tényleg fiatal maradtál, és hallgatod a Rádió Egyet 80 évesen, figyelj!
2: Emelem... Igen?
1: Na, hallgatlak, mondjad!
2: A zene miatt vagyok ilyen, mert a zene szólt, hogy frissíti az agyat, meg mindent.
1: Aha.
2: És én állandóan a zenét hallgatok.
1: Nagyon jól teszed, isteni vagy! Még sok-sok-sok boldog születésnapot kívánok neked, és sok-sok boldogságot, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm, neked meg nagyon jó egészséget.
1: Viszont kívánok neked, köszönöm szépen, a telefonáltál, és még egyszer boldog születésnapot kívánok neked, jó?
2: Köszönöm szépen, szervusz.
1: Szia-szia, hihetetlenjen fiatal, imádom. Szép estét, Kuki, ez egy SMS, szeretnék kérni egy jó kis számot, különöm az én drága szerelmemnek, Tahiti Attilának, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, köszi, szép estét, Anita. Rendben, érkezik, akkor Ray Dalton, Do It Again, itt a Rádió Egyen.

0: Weekend Show.
1: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
1: 0620 3 111 111. Hívd most!
0: Cookie csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Sokon telefonálnak, sokon írnak is, az idik SMS-t szól. Szia, Kuki! Keretek egy jó pörgős számot Kuki módra, Ipolyságra, Felvidékre, Bohus, Tomi és csapata, Kinga a legjobb feleség, Kenny és Hangji Baby barátaink a teraszon épp készül a finom Hegz, Benedikt tojás újdonságok, persze kérdésedre, küldöm a kóstolót nektek, köszi, te vagy a király. Hát akkor érkezik Accentlenok fiúk, jó? És a szám címe Don't Leave. Mit mondtam? Kit következik? Accent? Mondtam Accent? Ajaj, mit kell csinálni?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém? Haló, haló!
2: Szia, Gábor vagyok.
1: Gábor, honnan telefonálsz? Melyik városból?
2: A Budapestről, de most éppen Győrben vagyok.
1: Győrben vagy, de Budapesten laksz akkor, ugye?
2: Igen.
1: Jó van,
2: igen,
1: Gábor, hol telt a napod? Mesélj egy picike nekem.
2: Nekem hát eléggé zaklatottan telt a napom. Éppen futárkodom egy végsüteményről elnevezett cégnél.
1: Ja.
2: És nagyon sokat kellett várni.
1: Ja, értem. Jó. Szóval már ültél, dolgozol most akkor. Dolgozol.
2: Dolgozom, okay. Igen.
1: Miért hívtál engem? Mesélj csak. Kíváncsi vagyok.
2: Mert hallottam az Accent számot, és ő lesz a szülinapi partiján a Rádió 1.
1: Igen, tudod-e a szám címe is?
2: Don't Leave.
1: Don't Leave, így van. Tudod-e a Rádió 1 szlogenje?
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: 7 plusz 3, ez mennyi?
2: 7 plusz 3, az 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
2: Jó!
1: Na, mit szólsz ez? Na, ez egy jó hír,
2: nagyon
1: nem?
2: Jó, nagyon boldog vagyok.
1: Ezt el is hiszem, kivel fogsz jönni?
2: Feleségemet viszem.
1: Feleségem
2: nagyon régóta
1: viszem.
2: Nem voltunk már bulizni, mert most van pici babánk, és
1: jó,
2: de most
1: jó.
2: Már akkora, hogy rá lehet hagyni a nagyszülőkre.
1: Jó van, az a keresem, hogy ne tedd le, most megbeszélünk minden adáson kívül, ne tedd le, jó?
2: Oké, okay, köszönöm.
1: Ne tedd le. Na, lelok, fiúk, holnap is lesz játék, most zene, és érkezik, az isteni iPad-on, imádom, és a szem címe, Automa Edit, a Rádió 1.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, ne menjetek sehova, érkezik a diszkusi csapat egészen 9-ig, más te 9-re jó az Geri. Mielőtt közelebb, jövő hétvégén újra találkozunk. Én kívánok mindenkinek egy szuper keremes hetet, nem szabad elfelejteni, hogy holnap indul a Balázsék, igen, Road Show, ajaj, plusz oránként paros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió Egy születésnapi fesztiválra. Jó, én búcsúzom a legújabb Bibi Rexával, és fét lesz elég üteszem címe New Religion. Vigyázzatok magatokra, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Privát MR-vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek sorsomri.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Megnézzük, hogy ki hogy pittyeg. Hello, Pisti, jó reggelt.
5: Hello, sziasztok.
4: Herold, te mióta tudod, hogy jól pittyegsz?
5: Körülbelül 3 perce.
4: Figyelünk. Lassabban.
6: De siet.
4: Tudod, hogy nagyon pakolsz, igen, tényleg, gyerek.
6: Próbálod a másik oldalon elrakni.
4: Kassa beszélgetést szeretnénk hallani. Jó, Pisti, kezdi, Herold válaszol, és a két kassa, mint az AI elbeszélget egymással. Meghallgatjuk, hogy ki a jobb. Jó, Pisti, te vagy az első, és akkor mehet a kommunikáció. Döntetlenre kell lehoznunk. Mind a kettőtöknek jár egy ajándékcsomag.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
4: Diszkó!
5: Disco Shit.
2: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy vasárnap este a hét utolsó napján, indul a Disco Shit Radio Show a stúdióban, Bárány Attila, Hanvai PG, és a játszoknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
7: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen 21 óráig, és még egyszer köszönjük a pénteki maraton hosszúságú 6 órás Disco Shit partin a részvételét mindenkinek, mezőtúr nagyok voltatok.
8: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és uraim, Bárány Attila vagyok, és én meg a tegnapi kiskoalas, illetve debreceni bulit köszönöm meg azoknak, akik ellátogattak oda, és velünk szórakoztak. Egyébként Junior kiskoalason nagyon-nagyot ment, azt mondják így utólag.
6: Így van, melyen retros volt, és azt is tudtam játszani simán, de te is szerintem. Na, most viszont induljuk a Disco Shit Radio Show-val, egy egészen exkluzív amerikai house duo-val, a Side Piece-szel, hogy zenei hír is legyen. A Cry For You-val indul a Disco Shit Radio Show, és kívánom mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, két retro DJ-vel, DJ Juniorral, Bárány Attilával, és a mai DJ-vel.
1: Unity Zen, mennyi 8-9 után, mert te is az vagy.

0: Isten értesse az ünnepelteket.
1: Armin van Buurent is üdvözlöm, hogy ilyen névnapja van. Igen, a haveromat Hollandiában. Na most megyünk tovább Kátóval és Johnnal, ez a Turn the Lights Off a Diszkocsit Radio Show-ban, itt a Rádió 1-en DJ Junior remixben, és egyébként kikerült a Facebook oldalamra az első negyedében készített DJ Junior eredeti valódi remixek, úgyhogy töltsétek

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy 20 éves diszkos itt, és hát jóval öregebbek vagyunk mi, mint 20. Maradjunk annyiba, hogy nem is akarom összeadni itt az életkorunkat, mert nagyon hülye szám jön neki, és nem biztos, hogy értenétek. A lényeg az, hogy még egy darabig maradni fogunk, szerintünk, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Azt viszont el kell mondani, hogy még ebben a hónapban lesz 3 helyett 4 darab diszkos megjelenés. Nem, jó, a negyedik a kajálás. Szóval először 22-én pénteken Túrkevén, 23-án Vonyarcvasegyen, 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválon fogunk zenélni, mint diszkosít a nagyszínpadon, és bemutatjuk a vadonatúj diszkosít dalt videóklippel, meg mindennel, és aztán utána 31-én vasárnap habazabazúgy. Nem?
1: Ez a
2: Meet and greet and eat.
1: A világon először, tehát nem volt még sehol ilyen rendezvény, meet and greet and eat.
2: Így van, egészen pontosan, ugye ez a pizza kóstoló, diszkosít pizza kóstoló. Még az jutott egyébként eszembe, hogy ha már azt összeadnánk, hogy hány éve diszkozunk, az is egy hülye szám lenne. Illetve még nekem be van írva ide jövő hétfőre, hogy Románia előleg, ez nem tudom micsoda, de... De eurót kell, hogy hozzanak, ez fontos.
1: Szabad ne felejtsd, de most én megpróbáltam így összeadni, és hát 100 év fölött van az, ahány éve már diszkózunk hárman.
2: Igen, és onnan is tudom egyébként, hogy nem lehetek én se túl fiatal, már mint a junior, mert hogy egyébként egy barátom 60. születésnapját fogjuk pénteken tartani jövő héten, és ott fogok neki valószínűleg egy picit diszkózni. Viszont most megyünk itt a rádió, egyen Robin Schulzzal, Cigalával és Zol Veszel. Jön az EMPM High Patrol Remixben itt a diszkosítben.

DJ Pultban. Vagy

színülő diszkosít a rádió. Egyen Bárány Attila van, vagy PG-vel és velem DJ Juniora. Nagyon-nagyon fiatalosak vagyunk. Ezen a héten is volt egyébként játékunk mezőtúri diszkosít partival kapcsolatosan a diszkosít Facebooken. Jövő hétre is lesz a következő diszkosít partira játékunk, és persze minden fontos információ fönn van a diszkosít Facebooken. Csekkoljátok majd egyébként a közönség találkozót is.

0: Ide csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hamvai PG-vel.
1: Hát itt az van, hogy a junior az már inkább senior ezekkel a fogakkal.
2: Nem, hát most vadi úgy lesz. De Novi Csendben, újra junior.
0: De egyébként nem fogja látni az eredményt, mert hát ugye a szeme is már egy kicsit izé, tehát belenéz a tükörbe és...
2: Az simán.
1: Kiveri majd azt
2: a simán. Egyébként az a baj, hogy apámtól örököltem, erről nem tettek. Egyetlen egy rossz dolgot örököltem apámtól, a fogaim. Sajnos ez az egy.
1: Én

0: csak igazi sláger meg diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárányától és jó magam, Hombai Pici búcsúzunk ma estére.
1: Itt a vége fusson el, hölgyek és urak, a diszkosít csapata búcsúzik mára, azzal, hogy holnap este Hombai Pici lesz élőben, és aztán, hogyha jól számolom, akkor én nem, viszont szerdán majd DJ Junior. A jövő héten 5 fellépésem lesz, ebből 2 privát pénteken, és 3 látogatható. Május

0: Ketten egy jövő héten csütörtökön 5 és 6 óra között várunk mindenkit sok-sok szeretettel élőben Dunaújvárosban, de a rádió összes frekvenciáján is, ugyanis délután fogunk diszkózni. Diszkós itt aktivizáció nagyon-nagyon fontos. Aztán szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel a budapesti rezidenciámon egy szezonzáró partival. Én ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, jövő héten újra jövünk a diszkosittel, de 14-én a Balázsékkal leszünk tényleg ott, és diszkosít lesz Dunaújvárosban. Aztán 15-én egy barátom szülinapján 60-án fogok egy kicsit zenélkedni majd, úgyhogy ráadásul Angliába jön haza. Az a búcsúzom, hogy minden DJ Junioros kikerült a YouTube csatornámra, illetve letölthető a Facebook oldalamról az elmúlt negyedében készített DJ Junior mixek. Búcsúzom MBG Universal Love című klasszikusával DJ Junior remixben, és erről jutott eszembe, hogy Club Speed július 4-én újra Budapesten lesz majd open air, úgyhogy találkozhatunk egy délutáni naplementés buliban. Holnap este újra jövünk itt a Diszkosítban 8-tól. Szevasztok!

0: legyen.
1: Igazi mai sláger követ, igazi mai slágert, igazi mai slágert.
2: A DJ Pultban. Hanvai DJ. Bárány Attila.
1: DJ Junior.
2: DJ Junior.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a te

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, mi vasárnap sem pihenünk. Ilyenkor is megkapjátok tőlünk a legjobb, a legmenőbb dance és house zenéket. Hello Wilcox!
2: Ciao Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit. Nagyon-nagyon jó dalokat hoztam most is magammal. Olyan előadóktól, akik hétről hétre megkerülhetetlenek itt a rádióban, természetesen be is mutatom az ő dalaikat. Amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Hypaton, és tőle a South of My Head. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
3: Oh,

0: Van itt mellettem 11 Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ugye ismerősek ezek a dallamok, csak is kizárólag itt hallhatjátok nálunk a vadonatúj Keep on Pushing remixemet, amiben próbáltam belerakni egy kicsit 2026-os hangzást, vegyítve a Classic House-zal, és

0: Rádió 1-et halljátok, itt a World is Mine Radio Show. Phil Cox a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Brick Lake jön 11-től, és ha szeretnétek élőben is bulizni egy óriásit egyszerre az összes Rádió 1 DJ-vel, megtehetitek két hét múlva, május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Igazi nemzetközi szupersztárok is jönnek, Cyril, Sam Feld, a Switch Disco, valamint Accent, bővebb információk a www.radio1.hu-n. Na, Phil Cox, menjünk közben tovább, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nagyon szeretem az átmeneti hangzású dalokat, amik már egy kicsit hajlanak a mélyebb, undergroundabb, dörgősebb irányba, viszont még megvan bennük az a látság, amitől pontosan, tökéletesen beleillenek ide a rádió szettjeimbe. Fencing, Jay Vora és a Physical itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Usher és a Yes, szinte hihetetlen, de 22 éves már ez a dal, 2004. januárjában jelent meg, ez pedig egy friss idei 2026-os változat volt belőle a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és imádni fogjátok azt is, ami most jön.
1: Hogyha van két előadó, akinek azonnal leszedem a dalait, a következő természetesen az, még jobb, hogyha együtt csinálnak dalt, Chris Lake és Skrillex az ő dalukat hoztam el nektek egy vadonatúj verzióban, ez a Word is Mine Radio Show és a Rádió 1. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right.

0: Este már ezerrel bulizunk veletek a Budapest Parkban. Maradjatok, Vilkokszal mi is maradunk itt a stúdióban, és jövünk vissza rögtön.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, elmúlt este 10, két hét múlva ilyenkor már ezerrel dübörög az élő közvetítés az idei Rádió 1 születésnapi fesztiválról. Reméljük jó sokatokkal találkozunk, mellettem még mindig Wilcox a lemezjátszóknál, menjünk tovább.
2: Több olyan dalt is be fogok mutatni itt a rádióban, amiket DJ kollégáink, például Antonio, Pulmax vagy éppen Newvik követtek el. Nagyon jó kis dalok lettek, érdemes lesz velünk tartani, és amivel indítjuk az órát, az Cashmere és a Wild Ride itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: pörgetjük egymás dalait, Wilcox setjében most éppen Pull Max jön.
1: Az egyik nagy klasszikus house kedvencem az Ferrere Sydenham és a Sandcastles, amit rengeteget hallgattam úgymond gyerekkoromban, hiszen sajnos nekem nem volt lehetőségem ezt játszani a klubokban, viszont nagyon-nagyon örülök neki, hogy 2026-ban egy fiatal, tehetséges DJ, méghozzá a Rádió 1 DJ-je Pull Max nyújt hozzá. Meglepődtem először, amikor meghallottam, hogy akár ő egyáltalán ismeri ezt a tracket, és egy nagyon jó kis 2026-os verziót készített belőle. Ez tehát Pull Max-től a Sandcastles, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban, és nagyon közeledik az idei Rádió 1 születésnapi fesztivál. Találkozunk két hét múlva, május 24-én a Budapest Parkban. A nemzetközi szupersztárok, akik velünk ünnepelnek, Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, valamint Accent, mindegyik Rádió 1 DJ ott lesz, részletek a rádió1.hu-n. Wilcox.
1: Az idősebbek biztos, hogy emlékeznek erre a trackre. Herden Fritz és a Jazz Can't Get Enough, ami egy igazi klasszikus house sláger volt, viszont készítettem belőle egy olyan 2026-os verziót, amiben csak a dallamnak a hangzását tartottam meg, viszont az egész tracket átvariáltam, egy vadonatúj éneket kapott. Így született meg az én új dalom, a Sundown. Remélem, hogy nagyon tetszik nektek, ez a Word is My Radio Show és a Rádió 1.

0: Brain Radio Show-ban. Na Wilcox, mit teszünk rá erre?
1: Az online felületeimen már 200 ezer lejátszás fölött van Spotify, YouTube, illetve Apple Musicot összeadva. A vadonatúj trackem az Empty Streets, megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok, ugyanis ez egy teljesen originál dal, aminek az egyik hátulütője, amikor az ember ilyet készít, hogy inkább mostanában a feldolgozások mennek, viszont nagyon szépen, nagyon jól halad ez a track. Jöjjön tehát tőlem az Empty Streets, itt a Bird Is My Radio Show-on, a Rádió 1-en.

0: a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show. Vasárnap este villámgyors helycsere a lemezjátszóknál és Wilcox után jön Bricklék.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél.
5: Védj egy nagy levegőt.
6: Indulunk!
7: Are you ready?
1: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
8: World is mine.

0: vasárnap is megkapjátok tőlünk a legmenőbb dance és house zenéket, ezeket innentől Bricklék válogatja. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet, érkezen Hypatontól az Out My Head című slágere, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: 24-én.
1: Ez így van, érkezik Sonny Fodder a Think About Us című dalának Cyril Remix változata. Az ausztrál producer egy frissebb, trendy house hangzást adott az eredeti tracknek, miközben meghagyta a dal érzelmes hangulatát. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show vasárnap este, Brick Lake a lemezjátszói mögött, és most jön egy nagy klasszikus, egy kicsit felújítva.
1: Ez régen is egyébként nagy kedvencem volt, meg párszor már föl is tettem a mixeimbe. Zoo ikonikus lágere jön, a Faded, ezúttal Blacklist verziójában. A dal egy komolyabb, feszesebb hangzás kapott ezzel a remixel. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió Egyen.

0: Stemfeld, a Switch Disco, valamint Accent, és persze az összes rádió egy DJ ott lesz. Minden további információ a hivatalos esemény oldalon, a Facebookon, vagy pedig a www.radio1.hu-n. Most Bricklék a lemezjátszói mögött, a következő dalért pedig konkrétan tudjuk, hogy odáig vagytok, ezért játszok nektek. Most is mehet a hangerő felfelé.
1: Igen, igen, és egyébként kicsit ilyen old school hangzást is kapott szerintem. Most érkezik Gordó zenéje, a Loco Loco, néhol egy kicsit old school hangzással megfüzerezve, ez jön most itt a World Is My Radio Show-on, a Rádió 1-en.

0: Joel Corey és a Galantis, ez volt a Stay a Little Longer a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Mi már csak egy kicsit tudunk maradni, néhány percünk van, úgyhogy jön az e-heti záró trackünk Bricklake-től. Mi lesz ez most?
1: Igen, egy kanadai legendás producer jön, nagy kedvencem egyébként, Deadmau5 Brazil című zenéje.
0: Ezen a héten tehát ezzel zárunk. Bricklake, köszi ezt az elmúlt egy órát.
1: Nagyon szépen köszönöm, legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra, sziasztok.
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap hétfőn jövünk megint 9-től, addig is jó éjszakát, szép álmokat és jó hetet. Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World Is Mine után is pörögnek a legnagyobb kedvencek. Most például az éppen amerikai turnét járó Martin Garrix jön, az egyik legnagyobb kedvencünktől a Butterflies, amit indítok. A telefon Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Egy érzelmes soul hang egy hamisítatlan amerikai popzenében most a folytatásban, és nem mellesleg az egyik legújabb kedvencünk is, Ray Daltontól ez a Blood Runnin', amit

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy. We go together.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már kevesebb, mint 2 hét, és itt a rádió egy születésnapi fesztivál, ahol Cyrilis zenél, aki egy csiren kamerájából ezt a remixet készítette.

0: hallani.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Rate hozom már is, imádom ezt a dalt, és az énekesnőt is, aki egyébként nagyon sokáig azt gondolta, hogy ő csak háttérénekes lesz, vagy maximum ilyen társelőadó különböző nagy sztárok mellett. Hát, ilyen hanggal, ilyen tehetséggel, nem is tudom, hogy gondolta. És nem is így lett. Most már saját lemez, saját világkörüli turné, és az egyik legtehetségesebb énekesnőnek tartják aktuálisan, Rate, aki az igazi mai slágert hozza, ez a Where is my husband a Rádió 1-en.

you even.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már egy óra után járunk, a folytatásban pedig egy olyan DJ, aki most 44, de alig volt 30, sőt még be se töltötte, amikor ezt a dalt készített, tehát van ilyen, amikor a világ kicsit később fedez fel magának egy-egy nagy zenét. Hát ez a helyzet most két óval is, és ezzel az igazi mai slágerrel, Turn the Lights Off, ezt tűnítom a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kevesebb mint 2 hét is itt a Rádió egy születésnapi fesztivál igazi világsztárokkal. Sirius, Samfeld, a Swiss Disco is érkezik. Extra fellépőként Tóth Abigail és Accent, valamint... Legalább ilyen fontos, hogy az összes Rádió egy DJ zenél, mint Cookie, aki az előző dalt készítette. Ez pedig most Loitól indul a Get Lucky, amit hozok.

0: lately.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ma pedig Rádió 1 Balázsék Roadshow. Az első állomás délután, nem reggel, délután nagyon fontos, Győr lesz, a Széchenyi téren lesznek Balázsék, illetve előtte már 4 órától a Live Mix, 5-től pedig Balázsékkal indul a műsor. Rengeteg ajándék, rengeteg nyeremény, hatalmas hangulat. Hát ezzel készülünk, és Győr után megyünk tovább, először Sopronba, aztán Szombathely, Dunaujváros és Debrecen következik. Most meg David Guetta és Bibi Rexha, Jean G. Balvin, ez a Say My Name a rádió.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy extrán tehetséges holland DJ és producer a folytatásban, Sam Feld, aki a digitális produceri munkáját nagyon sokszor vegyíti élő hangszerekkel, ettől lesz egy igazán egyedi hangzása, amihez ebben a dalban még Rosalind is csatlakozik. Sam Feldel ez a Heart Like Mine, és vele is bulizhatunk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.